4 óra van.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 540 dinár négyzetméterre, Austotherm Styrodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml 899 dinár darabja, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a reklám.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Az őszi repcenvetési időszaka hamarosan kezdődik, a vajdasági földeken azonban sok helyen még mindig túl száraz a talaj a megfelelő magágy kialakításához. A termelők ezért csapadékban bíznak a vetés megkezdése előtt. A nyári szárazság következményei továbbra is érezhetők a mezőgazdaságban, így az őszi munkák időzítésében az időjárásnak most különösen nagy szerepe lesz. Szerbiában továbbra is jóval kevesebb mezőgazdasági területet biztosítanak, mint a környező országokban. A biztosítók adatai szerint a gazdák csak nem 90%-a alapbiztosítást választ terményeire, amely jégverés, tűz és villámcsapás okozta károkra nyújt fedezetet. Kiegészítő biztosítással vihar, árvíz és fagykár ellen is lehet védekezni. Az aszály okozta veszteségekre azonban egyelőre nincs konkrét biztosítási megoldás. A biztosítás díja a termény fajtájától és a várható hozamtól is függ, a költségek egy részét pedig az állam támogatja. Ennek ellenére Szerbiában a mezőgazdasági területeknek csak kis része biztosított. Összehasonlításképpen Magyarországon a területek körülbelül fele, Horvátországban 60, Szlovéniában pedig mintegy 80%-ára kötnek biztosítást. A kérdést azért is aktuális, mert az idei nyári csapadékhiány több térségben komoly károkat okozott, különösen a kukorica és a napraforgó állományban. Az Európai Bizottság nem módosítja a schengeni szabályokat a kamionsofőrök miatt. Közölték, hogy nem tervezik a schengeni tartózkodásra vonatkozó szabályok módosítását, annak ellenére, hogy tisztában vannak a nyugat-balkáni hivatásos gépjárművezetők problémáival. Brüsszel szerint a megoldást elsősorban az uniós tagállamokkal kötött kétoldalú megállapodások jelenthetik, ezek alapján a sofőrök hosszú távú vízumot vagy tartózkodási engedélyt kaphatnának. Bizonyos esetekben pedig határmenti munkavállalóként kezelhetnék őket. Ezek a kérdések azonban nagyrészt a tagállamok hatáskörébe tartoznak. Az Európai Bizottság jelezte, hogy folytatja az egyeztetéseket a nyugat-balkáni partnerekkel és a fuvarozói ágazat képviselőivel, de egyelőre a jelenlegi schengeni szabályok maradnak érvényben. 2026-2027-es tanév szeptember 1-én megkezdődött Szerbiában. A tanévkezdéshez kapcsolódóan Vajdaság több településén tanszercsomagokat és iskolatáskákat is kaptak a magyar elsősök. Bánátban például 26 magyar elsős részesült ilyen támogatásban.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A Nagykikindai Rendőrfőkapitányság fokozott óvatosságra és a sebességhatárok betartására kéri a közlekedőket. Az elmúlt héten Szerbia útjain 667 közlekedési baleset történt, amelyekben 14 ember életét vesztette, 367-en pedig megsérültek. A Nagykikindai Rendőrkapitányság területén 8 balesetet jegyeztek fel, ezekben 4-en sérültek meg. A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a nem megfelelően megválasztott sebesség a halálos közlekedési balesetek között több mint felében jelentős tényező. Különösen a lakott területeken, valamint azokon az útszakaszokon lassítsunk, ahol gyalogosokra, gyerekekre, kerékpárosokra és motorosra is számíthatunk. Tartsuk be a közlekedési szabályokat, válasszuk meg az út- és látási viszonyoknak megfelelő sebességet, és vigyázzunk egymásra az utakon.
0: Időjárás.
2: A mai napon is meleg időjárás várható, a reggeli hőmérséklet 17, a legmagasabb nappali pedig 31 Celsius fok körül alakul, mérsékelt erejű északkeleti szél fúj, a Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 127, Zentánál 200 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de egyeseknél keringési panaszok és vérnyomás problémák továbbra is jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élő körében előfordulhat fejfájás, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is. Többfelé friss lesz a hajnal, emiatt átmenetileg felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok is. Napközben ismét nyári meleg idő várható, így bágyadtabbak, tompábbak lehetünk, csökkenhet a szellemi és fizikai munkavégző képesség. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között a napos tájakon és időszakokban erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

3-5-5. Hit Music. Hit Music. Hit Music. Panda Rádió.

0: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
0: A legjobbat a legjobb helyről. Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com.
1: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
2: Mondta, hogy a cukormentes édesség nem lehet mennye ilyen finom. Az EVB Lifestyle süteményei szeretettel, gondosan válogatott alapanyagokból készülnek, hogy a cukorbetegek, inzulinrezisztensek, ételérzékenyek és a tudatosan táplálkozók is önfeledten élvezhessék az édességek örömét. Ha egyszer megkóstolja, megérti, miért térnek vissza vendégeink újra és újra. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon, szombaton 7 és 13 óra között, valamint vasárnap 7 és 12 óra között. EVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Mert a legédesebb pillanatok mindenkinek járnak. Rendelését leadhatja 064 4 316 159-es telefonszámon.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió.
5: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
6: Szép jó reggelt kívánunk, szerda reggel van, szeptember 2-a, és újra itt vagyunk Önökkel a Tisza hangjában, a Panda Rádióban. Andrea vagyok.
7: Én pedig Zenóbia. Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink!
6: És ma reggel nem azzal kezdjük, hogy legyen szép napunk.
7: Hanem mivel kezdjük, Andrea?
6: Azzal, hogy talán nem is kell minden napnak szépnek lennie.
7: Na, erre felkaptam a fejem.
6: Van egy furcsa elvárásunk önmagunkkal szemben, hogy reggel felkelünk, és már és jól kell lennünk, legyünk energikusak, mosolyogjunk, legyen kedvünk dolgozni, legyen türelmünk, legyen tervünk.
7: És ha nincs?
6: Akkor rögtön azt gondoljuk, mi bajom van ma, pedig lehet, hogy semmi. Egyszerűen csak van egy nehezebb reggelünk.
7: És attól még nem biztos, hogy rossz napunk lesz.
6: Pontosan, egy rossz reggel nem jelent rossz napot, egy rossz óra nem jelent rossz hetet, egy nehéz időszak nem jelent rossz életet.
7: Ez nagyon fontos különbség, mert hajlamosak vagyunk egyetlen pillanatból megjósolni az egész napot.
6: Kibarul a kávé, lekésük a buszt, valaki rosszat mond, kapunk egy kellemetlen üzenetet, és már ki is mondjuk, na ez a nap is ilyen lesz.
7: Pedig még csak reggel 8 óra van.
6: Pontosan, még rengeteg minden történhet, lehet egy váratlan telefonhívás, egy jó beszélgetés, valaki rád mosolyog, meghallod a kedvenc dalodat, vagy egyszerűen délután arra gondolsz, hát ehhez képest egész jó nap lett. És ezért a mai pozitív gondolatunk így szól. Ne ítéld meg az egész napodat egyetlen rossz pillanat alapján, a történet még nincs befejezve.
7: Ez tetszik, és szerintem tegyünk hozzá még valamit.
6: Hallgatlak.
7: Ha ma reggel valami már elromlott, ne próbáljuk visszacsinálni, egyszerűen kezdjük újra onnan, ahol éppen vagyunk.
6: Igen, nem kell hétfőig várni, nem kell holnapig várni. Egy napot akár délelőtt 10 óra 17 perckor is újra lehet kezdeni.
7: Miért pont 10 óra 17 perckor?
6: Csak hogy lássák, mennyire rugalmasak vagyunk. És innen érkezik a mai nap kérdése is. Ma nem egy nagy életbölcsességre vagyunk kíváncsiak, hanem valamire, ami tényleg működik önöknél. Mi az az apró dolog, amivel ön egy rosszul induló napot még vissza tud fordítani?
7: Na, erre kíváncsi vagyok. Lehet egy kávé nyugalomban?
6: Egy 10 perces séta.
7: Egy telefon valakinek?
6: A kedvenc zene jó hangosan az autóban.
7: Vagy nálam az? Most 5 percig senki ne szóljon hozzám.
6: Az is teljesen elfogadható módszer, de lehet egészen különleges saját szokásunk, és talán főznek valamit, kimennek a kertbe, megölelik a kutyát, vesznek egy nagy levegőt, és azt mondják, jó, ez nem sikerült, menjünk tovább.
7: És ma tényleg kíváncsiak vagyunk az ötleteikre, mert lehet, hogy ami önöknél működik.
6: Holnap egy másik hallgatónknak és segít írják meg nekünk SMS-ben. Mi az az apró dolog, amivel ön egy rosszul induló napot még vissza tud fordítani?
7: Jöhet névvel, településsel.
6: És természetesen név nélkül is várjuk a válaszokat, és a műsorban felolvasunk közülük majd néhányat.
7: Na, Andrea, és ha neked rosszul indul a napod, mi fordítja vissza?
6: Egy jó zene, kávé, és ha valaki, megnevetted.
7: Akkor az utolsót már megoldottam.
6: Még csak most kezdtük a műsort.
7: Szeretek előre dolgozni, tudod?
6: Akkor ez a szerda már menthető. Szép jó reggelt kívánunk. Még egyszer, ne feledjék, egy rossz pillanat még nem rossz nap. A történet folytatódik, ahogy a Tisza hangja is. Andrea és Zenóbia várja önöket ezen a szerda reggelen, itt a Panda Rádió hullámhosszán.
5: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.
8: Ha eltévedsz, és sötét az út, ott leszek veled.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja névnap köszöntő rovatának támogatója az EVB Lifestyle, édesen, cukormentesen. Kézműves sütemények szeretettel készítve, hogy az ünnepizéből senkinek se kelljen kimaradni. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a tejpiacon.
3: Elérkeztünk a névnap köszöntőhöz, és ma két nagyon szép női név kerül a középpontba. Sok szeretettel köszöntjük a Rebekákat és a Dorinákat.
4: Boldog névnapot kívánunk, virágot, süteményt, kávét, kedves üzeneteket.
3: Te mindig a süteménynél kötsz ki, Zenóbia, ez nagyon jó.
4: A névnap komoly dolog, nem lehet így gyomorra ünnepelni.
3: Pontosan, de most kezdjük a Rebekával. Egy bizony nem egy új keletű név, héber eredetű, és mi már az Ószövetségben is találkoztunk vele. A bibliai Rebeka Izsák feles Raúl édesanyja volt.
4: Vagyis amikor ma felköszöntünk egy Rebekát, egy több ezer éves név történetét is tovább visszük.
3: Bizony, a név jelentésére többféle magyarázat létezik, gyakran a megkötöző, elbűvölő jelentést kapcsolják hozzá.
4: Az elbűvölő sokkal jobb. Kedves Rebekák, mi ezt választjuk?
3: A Rebeka ráadásul számos nyelven elterjedt, csak kicsit másképpen ejtik vagy írják.
4: Tehát igazi világutazó név.
3: Igen, a Dorina viszont egészen más történetet hordoz, a Dóra, illetve a Dorottya névcsaládhoz kapcsolódik, görög eredetű névelemekkel, és itt jön a szép jelentés, Isten ajándéka.
4: Na, ezt szeretném, ha minden Dorina hallaná. Ha valaki elfelejtette felköszönteni,

0: játszhatunk. De most jöjjön egy villámjáték, én mondok valamit, te pedig rávágod, Rebeka vagy Doréna, benne vagy?
1: Mehet.
0: Egy régi romantikus regény főhősnője.
1: Ő Rebeka.
0: Nyári fesztivál, napszemüveg, tánc hajnalig.
1: Doréna.
0: Gyertyafényes vacsora.
1: Mindkettő.
0: Ez nem volt opció.
1: Most már az.
0: Névnapi reggelén két szelet torta.
1: Ez egyik sem.
0: Ha nem?
1: Nekem, Zenóbiának.
0: Értettem, rendben. És van valami érdekes a neveinkben, amikor megszületünk, valaki kiválasztja őket helyettünk.
1: Aztán telnek az évek.
0: És lassan mi töltjük meg őket tartalommal egy idő után, ha meghalljuk azt, hogy Rebeka vagy Dorina, nem a név eredete jut eszünkbe, hanem egy ember.
1: A mosolya.
0: A hangja.
1: Vagy egy közös történet.
0: Vagy valami, amit csak ő mond úgy, ahogy senki más. Kedves Rebekák és Dorinák, kívánunk Önöknek nagyon boldog névnapot, sok szeretetet, egészséget és legalább egy olyan meglepetést, amire ma egyáltalán nem számítanak.
1: És ha valaki csak este jut el a köszöntésig,
0: még nem késő.
1: Ha pedig süteményt is visz, szerintem az ünnepelt még az időpontot sem fogja nézni.
0: Sok szeretettel köszöntjük a Rebekákat és a Dorinákat, valamint természetesen mindazokat, akik más névnaptár szerint ma ünnepelnek. Boldog névnapot kívánunk, most pedig folytatódik a szerdai Tisza hangja Andrea és Zenóbia társaságában, itt a Panda Rádió hullámhoztán.
2: A névnapköszöntő rovat támogatója az LVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Keressék Szabadkán, a Tejpiacon szombaton 7 és 13 óra, vasárnap 7 és 12 óra között. LVB Lifestyle, ahol minden ünnep egy kicsit édesebb. Rendelését leadhatja a 064 43 16 159-es telefonszámon.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music. Hit music.
0: Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs

0: Kedve főzni, rendelhet is. Vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
1: Zenóbia, ma folytatjuk a szeptemberi szilvakalandot, de egy picit elegánsabbra vesszük a formát.
2: Tegnap sütemény, és ma mi lesz, Andrea?
1: Pite!
2: Ez eddig nem olyan nagy változás.
1: Várd ki, vörös boros, szilvás pitét fogunk készíteni.
2: Na, így már egészen másképp hangzik.
1: Egy körülbelül 24-26 centis pite formához a tésztához kell 30 deka liszt, 15 deka hideg vaj, 8 deka porcukor, 1 tojás, 1 csipet só, és ha szükséges, 1-2 evőkanál hideg víz. A töltelékhez pedig körülbelül 60 deka érett szilva, 1,5 deci száraz vagy félszáraz vörösbor, 5-6 deka barna cukor, 1 teáskanál fahéj, 1 evőkanál keményítő.
2: És mennyi vörösbor kell a szakácsnak?
1: A receptben erről nincs szó.
2: Akkor hiányos a recepted.
1: A lisztet összekeverjük a porcukorral és egy csipet sóval, hozzáadjuk a kockára vágott hideg vajat, és gyorsan elmorzsoljuk, utána jöhet a tojás.
2: És gyúrjuk.
1: Csak annyira, hogy összeálljon, egy gyomlós tészta nem szereti, ha hosszan gyúrjuk, ha szükséges, adhatunk hozzá egy kevés hideg vizet, ezután fóliába csomagoljuk, és körülbelül fél órára hűtőbe tesszük. A szilvát megmossuk, kimagozzuk és negyedekre vágjuk, egy serpenyőbe tesszük a vörösbort és a barna cukrot, mehet bele a fahíj, majd a szilva.
2: És mennyi ideig főzzük?
1: Csak néhány percig, nem lepát készítünk, azt szeretnénk, hogy a szilva még valamennyire megtartsa a formáját. A végén kevés folyadékkal, elkevert keményítővel besűrítjük.
2: És már most olyan illat lesz a konyhában,
1: hogy a szomszéd hirtelen átjön, megkérdezi, nincs-e véletlenül szükségünk valamire.
2: Na, erre vártam, mert jön a panda csavar. Mit művelünk vele?
1: A vörösboros szilvához reszelünk egy kevés kezeletlent a narancshéjából.
2: Szilva, vörösbor, fahéj, narancs.
1: És még nincs vége, amikor a töltelék már nem forró, hozzáadunk körülbelül 3-4 deka aprúra rávágott étcsokorádét.
2: Na jó, ez már nem pite, ez már udvarlás.
1: Nem kell sok csokoládé, nem csokis süteményt készítünk, csak néha-néha találkozunk egy kis kesernyés csokoládéval a szilva között. A tészta nagyobb részét kinyújtjuk és kibéreljük vele a pite formát, villával megszurkáljuk, beleöntjük a kihűlt vörösboros szilvát.
2: A maradék tésztából pedig rácsot készítünk.
1: Pontosan csíkokra vágjuk és szépen ráfektetjük a tetejére.
2: Szépen?
1: Amennyire sikerül.
2: Na, így már szeretem ezt a receptet.
1: A pitét 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 35-40 percig sütjük, amíg a tészta szép aranyszínű lesz, és utána fontos, hagyjuk kihűlni.
2: Már megint.
1: Már megint. Ha forrón vágjuk fel, a töltelék könnyebben kifolyik. Ahogy hűl, szépen megszilárdul.
2: És hogyan tálaljuk, elmondhatom?
1: Próbáld!
2: Langyos, vörösboros, szilvás pite egy gombóc vanília fagylaltal.
1: Elfogadva, vagy egyszerűen egy kevés porcukorral, és ott lesz benne a szilva savanykás édessége, a vörösbor mélysége, a fahéj, a narancs illata.
2: És néha egy pici étcsokoládé.
1: Ez a mi mai panda csavarunk, tehát a mai konyhai kalandokban panda csavarral, vörösboros szilvás pite készült narancshéjjal és egy kevés étcsokoládéval.
2: Andrea, egy kérdésem maradt.
1: Hallgatlak.
2: A maradék vörösborral mi lesz ilyenkor?
1: Visszatesszük a helyére.
2: De Andrea...
1: Mi van?
2: Szeptember van, ne kezdjük hazugsággal az őszt.
1: Jó étvágyat és vidámos sütögetést kívánunk mindenkinek.
0: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: That's my station. Panda Rádió.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295-5 adankó.com.
2: Zenobia, ma egy kicsit feljebb tekerjük a hangerőt.
3: Végre! Hová megyünk, Andrea?
2: Debrecenbe, az év pedig 1989. Ekkor indult el egy zenekar, amelynek nevét ma már alig, ha nem kell bemutatni, mégpedig nem más, mint a Tankcsapda.
3: Na, itt már érzem, hogy nem tangó harmonika következik.
2: Határozottan nem. A Tankcsapdát Lukács László, Buzsik György és Tóth Labonc Attila, vagyis Labi alapította, és van egy érdekesség, Lukács Laci kezdetben gitározott és énekelt, csak később lett a basszusgitár az ő hangszere.
3: A jellegzetes hang viszont maradt.
2: És milyen jó, hogy maradt. A Tankcsapda kezdetben nyers, punkos zenével indult, az első demójuk címe pedig már önmagában elég tankcsapdás, mégpedig a baj van.
3: Két felkiáltó jellel.
2: Ha baj van, legyen rendesen baj. Aztán jöttek a lemezek, a koncertek és azok a dalok, amelyekből ma elég néhány hang.
3: Mennyország tursz.
2: Adjon az ég.
3: Be vagyok rúgva.
2: Örökké tart, és valószínűleg most több hallgatónk fejében már el is indult valamelyik. Ahogy sohasem beszéltek túl bonyolultan az életről, szerelem, dű, csalódás, szabadság, hétköznapi küzdelmek, néha keményen, néha nyersen, máskor meglepően érzelmesen.
3: És egy koncerten ott van az is, aki már a 90-es években tankcsapdát hallgatott.
2: Meg az is, aki akkor még terpen sem volt.

0: A zenekar felállása az évtizedek során változott, de Lukács László végig ott maradt, és közben gondoljunk bele, mekkorát változott a világ, amikor a tankcsapda elindult, még kazettán hallgattuk a zenét.
1: És ceruzával visszatekertük.
0: Ma pedig néhány érintés a telefonon.
1: Aki tudja, miért kellett ceruza a kazettához?
0: Annak most nem mondjuk meg, hány éves. Több mint 3,5 évtized telt el 1989 óta, és talán ez a tankcsapda történetének egyik legérdekesebb része. Változott a világ, változott a zene, változott a közönség, de ha megszólal az első néhány hang,
1: azonnal tudjuk, hogy ez a tankcsapda.
0: Zenóbia, mennél koncertre?
1: Persze.
0: Első sor?
1: Andrea, én már szeretem, ha a kijárat is látótávolságban van.
0: Mai zenetörténeti morzsánkban tehát Debrecenből indultunk, és a tankcsapdával érkeztünk meg a magyar rock történetének egyik meghatározó fejezetéhez. A hangerőt pedig még ne vegyék le, folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádióban.
2: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 0652122955 adankó.com.
0: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár darabja, Baumit kéz külső malter 40 kg 735 dinár darabja, Baumit kéz belső malter 40 kg 679 dinár darabja, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
4: Capriolo.com.
3: Capriolo bicikl donosi radost svima.
4: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
5: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
6: Ez volt a reklám.
7: Valamit mondok, szomjas vagy látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

0: kurtot az égre. A csizmámról is lekopott már a por.
1: Nyolc óra van.
2: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
3: Van a rádió.
4: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burger Szent Mar. Magyar kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burger Szent Mar, ahol minden falat történetet mesél. Magyar kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062 50 5147.
5: Na akkor Zenobia, ma 1666-ban kezdünk. London, hajnal, egy pékség.
6: Ez eddig jól hangzik. Kávé, friss kenyér.
5: És tűz.
6: Jó, akkor a kávé.
5: Tűzvész a korai Londonban, rengeteg faépület állt egymáshoz közel, szűk utcákban, ráadásul erős szél fújt.
6: Vagyis ha egyszer elindult a tűz, szinte házról házra rohant tovább.
5: Pontosan napokon át pusztított, és több mint 13 ezer ház semmisült meg.
6: 13 ezer, ezt azért nehéz elképzelni, és akkor még nem lehetett egyszerűen telefonálni a tűzoltóknak.
5: Szervezett tűzoltóság a mai értelemben nem létezett, vödrökkel és kezdetleges eszközökkel próbálták megfékezni a lángokat, sőt épületeket is bontottak, hogy megállítsák a tűz terjedését.
6: És közben mindenki azt próbálta menteni, ami számára fontos volt.
5: Na pontosan innen jön a kedvenc történeted. A naplóíró Samuel Pepys az értékes

0: ételei között a sajtját is elásta.
1: Na várj, milyen sajt volt az, amit az ember egy égővárosban még elás?
0: Valószínűleg értékes parmezán.
1: Akkor visszavonom, én is ásnék.
0: Sejtettem.
1: De milyen érdekes, hogy egy ekkora történelmi eseményből néha pont egy ilyen apró emberi részlet marad meg bennünk, és ha már nagy történelmi fordulópontnál járunk, ugorjunk majdnem 300 évet.
0: 1945. szeptember 2-a a tokiói öbölben a Missouri hadihajó fedélzetén japán képviselői aláírták a kapitulációs okmányt. Ezzel hivatalosan lezárult a II. Világháború.
1: 6 év háború után ez a dátum emberek millióinak jelentette azt, hogy vége, bár persze a következmények nem tűntek el egyik napról a másikra.
0: Nem, ott maradtak a veszteségek, a romok és az újjáépítés hatalmas feladata, és érdekes módon ugyanezen a napon Ázsiában egy másik történelmi fejezet is elkezdődött.
1: Vietnám?
0: Igen, Ho Chi Minh Hanoiban kikiáltotta Vietnám függetlenségét.
1: Tehát szeptember 2-a 1945-ben egyszerre jelentett valaminek a lezárását
0: és valami másnak a kezdetét.
1: És akkor innen menjünk tovább egy egészen másfajta kezdethez, olyanhoz, ami nélkül ma talán ez a stúdió is egészen másképpen működne.
0: 1969-ben érkeztünk az ARPANET fejlesztéséhez kapcsolódó egyik korai számítógépes adatviteli kísérleti történet ezen a napon. Az ARPANET pedig később az internet egyik fontos előfutára lett.
1: És szerintem az akkori kutatók közül senki nem úgy ült a gép előtt, hogy na ebből egyszer cicás videók lesznek.
0: Valószínűleg nem, ez szerepelt a kutatási tervekben.
1: Pedig eljutottunk oda. De azért gondoljunk bele, néhány évtized alatt a számítógépek közötti kísérleti kapcsolatból oda jutottunk, hogy a világ másik felén élő emberrel pillanatok alatt beszélhetünk.
0: És a rádiózást is teljesen megváltoztatta a technológia.
1: Ahogy a filmeket is. És ha már film, szerintem innen nagyon szépen át tudunk csúszni Hollywoodba.
0: 1964. szeptember 2-án született.
1: Várj, adj egy filmet.
0: Matrix.
1: Keanu Reeves.
0: Túl gyors volt.
1: Másikat.
0: 1966. Frida.
1: Salma Hayek.
0: Na jó.
1: Látod, nem csak sajtból vagyok felkészült.
0: Ez így igaz.
1: És milyen érdekes utat tettünk meg néhány perc alatt, egy londoni pékségből indultunk.
0: Átéltünk egy történelmi háború lezárást.
1: Eljutottunk az internet egyik korai előfutáráig.
0: És végül Hollywoodban kötöttünk ki.
1: Pont ezt szeretem ebben a rovatban, egy dátum első pillantásra csak két szám, szeptember 2-a, aztán elkezdjük kinyitogatni, és egyszer csak emberek, történetek, tragédiák, felfedezések és egészen hétköznapi pillanatok kerülnek elő belőle.
0: Mint egy elásott sajt.
1: Tudtam, hogy nem bírod ki.
0: Te beszélsz róla 3 perce, én pedig szeretem a sajtot.
1: Mert fontos történelmi forrás.
0: Parmezán?
1: Most már igen.
0: Akkor ezen a ponton szerintem menjünk tovább. Ez volt a Mi történt évekkel ezelőtt ezen a napon.
1: Mi pedig maradunk a jelenben.
0: És folytatjuk a szerdai Tisza hangját Andrea és Zenobia társaságában itt a Panda Rádió hullámhosszán.
1: Maradjanak volt, velünk, mert még bőven van mit mesélnünk.
2: Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: A Panda Kuckó rovat következik, amely ma is a Profi Vet Állatorvosi Ambulancia támogatásával várja az állatbarátokat. Zenobia, ma kaptunk egy új lakót.
5: Kutya.
4: Kisebb.
5: Macska.
4: Még kisebb.
5: Höccsök.
4: Talált.
5: Jó, akkor adjunk neki egy kis ketrecet, kereket és eleséget.
4: Álljunk is meg, már is eljutottunk az egyik leggyakoribb tévedéshez. A hörcsögnek nem elég egy pici ketrec.
5: Pedig az ember azt gondolná, hogy pici állat, pici lakás.
4: Csak hogy a természetben ezek az apró állatok meglepően nagy területet járhatnak be élelem után kutatva, ezért otthon is szükségük van megfelelő méretű biztonságos élettérre.
5: És jó mély alomra, mert nem csak szaladgálnak, hanem ásnak is.
4: Pontosan, járatokat szeretnek kialakítani, elbújni, fészket építeni, vagyis ne egy dízes kis dobozt képzeljünk el,
5: hanem egy mini hörcsök birodalmat. És itt jön az a pillanat, amit minden hörcsök tartó ismer. Este lefekszel, csend van, béke, majd...
4: Nyik, nyik, nyik, nyik, nyik.
5: Hajnali kettőkor pedig még mindig megy a kerék.
4: Nem véletlenül, a hörcsögök főként alkonyatkor és éjszaka aktívak, amikor mi lassítunk.
5: Ő akkor kezdi a műszakot, evés, ásás, pakolás, futás.
4: Még egy kis futás.
5: És biztos, ami biztos, még 20 perc futás.
4: Egy hörcsög egyetlen éjszaka alatt meglepően sok kilométert is megtehet a futókerékben.
5: Én meg egész nap nézem az órámat, hogy megvan-e a 10 000 lépés.
4: A hörcsög nem beszél róla, megcsinálja. És reggel adunk neki valami ennivalót, 5 perc múlva nincs.
5: De hová tűnt az összes élet, étel, és azt gondoljuk, hogy megette.
4: Aztán egyszer csak úgy néz ki, mintha a két oldalról diót dugtak volna az arcába.
5: Igen, a híres pofazacskó.
4: A hörcsög a tágulékony pofazacskóiban szállítja az eleséget, innen ered egyébként maga a hörcsögölés képzete is, mégpedig összegyűjt, elraktároz.
5: Vagyis nem feltétlenül falánk, lehet, hogy csak bevásárol.
4: És hazaviszi a kamrába.
5: Egy dolgot nem értek. Hogyan tud ekkora mennyiséget beletenni abba a pici fejbe?
4: Én inkább azt nem értem, hogyan tudjuk ugyanezt megcsinálni egy műtáskával.
5: Ahhoz külön rovat kellene, Andrea. Viszont beszéljünk arról is, amit szerintem sok gyerek nehezen ért meg. A hörcsög alszik napközben, és olyan aranyos, hogy legszívesebben kivennénk.
4: Pedig jobb békén hagyni, ha mélyen alszik, és hirtelen felébresztjük, vagy megfogjuk, megijedhet, stresszessé válhat, és akár haraphat is.
5: De nem azért, mert gonosz.
4: Hanem mert éppen arra ébred, hogy egy nála óriási kéz nyúl be az otthonába.
5: Ha ezt így képzelem el, én is harapnék.
4: Ezt jó tudni rólad. És jöjjön még egy fontos dolog. Azt gondolhatnánk, hogy egy hörcsög egyedül biztosan magányos.
5: Pedig ez fajtól is függ, és különösen az aranyhörcsög kifejezetten magányosan élő territoriális állat.
4: És ilyen egy kogyhort kávét, Zenobia, de ez mindig az két aranyhörcsög összeköltöztetése akár komoly verekedéshez is vezethet, vagyis itt nem működik az emberi logika. Szegény unatkozik, hozzunk neki egy barátot, lehet, hogy a hörcsög erre azt mondaná, köszönöm, eddig tökéletesen éreztem magam. És talán itt van a mai Panda Kuckó legfontosabb gondolata attól, hogy egy pici állat, az igényei még nem azok, megfelelő hely, mély alom az ásáshoz, megfelelő méretű futókerék, búvóhelyek, jó minőségű táplálék, friss víz és nyugalom. Valamint figyeljük őt, ha nem eszik szokatlanul bágyat, nehezen lélegzik, hasmenése van, sérülést látunk rajta, vagy feltűnően megváltozik a viselkedése. Egy ilyen apró állatnál sem érdemes sokáig várni az állatorvosi segítséggel. Mai Panda Kuckó rovatunk támogatója pedig a Profi Vet Állatorvosi Ambulancia volt.

0: Reklám.
1: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
2: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
3: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
4: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 55 7575.
0: Ez volt a reklám.
5: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
6: Panda Rádió.
5: Ez a Panda Rádió.
1: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
7: Nyár, napsütés, hosszú nappalok,
8: fagyi, strand, terasz.
7: És van, akinek ehhez még társul valami, amire egyáltalán nem vágyott, ami nem más, mint a migrén.
8: És aki már átélt migrénes rohamot, az tudja, hogy ez nem egyszerűen annyi, hogy egy kicsit fáj a fejem.
7: Pontosan, a migrén neurológiai betegség és a fejfájás mellett jelentkezhet Heininger fény vagy hangérzékenység is. Egyeseknél pedig a roham előtt úgynevezett aura is megjelenhet, például látászavar formájában.
8: És nyáron, mintha egyszerre több olyan dolog is összejönne, ami érzékenyebbeknél beindíthat egy rohamot.
7: Kezdjük a hőséggel. A nagy meleg, az erős napsütés és különösen a kiszáradás egyes migréneseknél kiváltó tényező lehet.
8: És a folyadékpótlást hajlamosak vagyunk akkor elkezdeni, amikor már szomjasak vagyunk.
7: Pedig hőségben jobb rendszeresen inni a nap folyamán.
8: És nem délután 3-kor rádöbbenni, jé! Ma ittam 2 korcs kávét.
7: A kávé az nem vízprogram.
8: Pedig sok reggel annak indul.
7: A következő probléma az erős fény. Migrénnél gyakorian fényérzékenység, ezért a vakító nyári napsütés különösen kellemetlen lehet.
8: Főleg, amikor kilépsz egy sötétebb helyiségből.
7: És egyszerre telik be kapod a napot, egy jó napszemüveg, és egy kalap vagy sapka sokaknak segíthet komfortosabbá tenni a kinti tartózkodást.
8: de azért ne töltsük az egész napot sötét napszemüvegben a lakásban.
7: Pontosan, a túlzott fénykerülés sem feltétlenül jó stratégia.
8: És akkor jön a nyári klasszikus, kint hőség, bemegyünk egy üzletbe.
7: És hirtelen úgy érezzük, február van.
8: Na, ezt a szervezetem sem mindig díjazza.
7: A hirtelen környezeti változások, illetve az időjárás változásai egyes migréneseknél összefügghetnek a rohamokkal, de nagyon fontos, nem mindenkinél ugyanaz a kiváltóok.
8: Van, akit a meleg visel meg, másnál az alvás hiány.
7: Megint másnál a kihagyott étkezés, stressz, vagy bizonyos ételek, italok lehetnek összefüggésben a rohammal. És itt van még egy érdekes dolog, nyaraláskor pont azt szeretjük, hogy nincs megszokott napirend.
8: Később fekszünk.
7: Később kelünk.
8: Az ebéd délután 4-kor van.
7: És mindez mellett.
8: A reggeli meg valamikor, ha eszünkbe jut.
7: Igen, csak hogy migrén esetén sokaknak éppen a rendszeresség segíthet, megfelelő alvás, rendszeres étkezés és elegendő folyadék.
8: Vagyis nyaraljunk.
7: Csak ne felejtsük otthon teljesen a szervezetünk megszokott ritmusát.
8: És ha valaki azt érzi, hogy nyáron sokkal gyakrabban jelenkezik nála a migrén,
7: hasznos lehet fejfájás naplót vezetni, mikor kezdődött, mennyit aludtunk, ettünk-e rendesen, milyen volt az idő, mennyit ittunk, mi történt előtte.
8: És egy idő után lehet, hogy kirajzolódik valami belőle.
7: Pontosan, nem azért, hogy mindenáron találjunk egyetlen bűnöst, hanem egy jobban megismerjük a saját mintázatainkat. Egy dolgot viszont fontos hangsúlyozni, ha valakinek új, hirtelen fellépő, rendkívül erős fejfájása jelentkezik, vagy a fejfájáshoz például gyengeség, beszédzavar, zavartság, ájulás, magasláz, vagy más szokatlan neurológiai tünet társul.
8: Az nem az a helyzet, amikor várunk, hogy majd elmúlik.
7: Ilyenkor sürgős orvosi segítség szükséges, ha pedig a korábban ismert fejfájásaink gyakorisága vagy jellege megváltozik, érdemes orvossal egyeztetni.
8: Akkor összegezzünk egy nyári migrén csomagot, víz.
7: Legyen nálunk.
8: Napszemüveg.
7: Jöhet.
8: Rendszeres étkezés.
7: Igen.
8: Alvás.
7: Abból is rendesen.
8: Stressz.
7: Azt itthon hagyjuk.
8: Na, ahhoz kérek csomagolási útmutatót.
7: Ha megtalálom a következő rovatban, el fogom mondani. A mai szépség és egészség percekben tehát arra emlékeztettünk mindenkit, migrén esetén érdemes megfigyelni, mi váltja ki nálunk a rohamokat, mert nincs mindenkinél működő egyetlen recept.
8: És a nyárból se mondjunk le, csak figyeljünk egy kicsit jobban magunkra.
7: Folytatódik a Tisza hangja Andrea és Zenóbia társaságában, itt a Panda Rádió hullámhosszán.
1: A szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: szárnyat fogja lettem, ma jelennek tűnt a múlt. De letéptem róla, csak állarc volt, hazug állarc volt.
1: Let's do it! I love all the music! The music's awesome!
2: Honda Rádió.
1: Hit music.
2: Panda Rádió.
3: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
4: Itt vannak a csillagok, és ma nem nagy jóslatokat keresünk, inkább apró jeleket, mikor érdemes lassítani, mikor kell végre lépni, és mikor jobb egyszerűen azt mondani. Ezt ma nem viszem tovább. Kezdjük!
5: Kedves Kos, ma ne rohanj neki mindennek, ha egy ajtó elsőre nem nyílik, nem biztos, hogy erősebben kell tolni. Lehet, hogy húzni kell. Komolyra fordítva, ma a türelem többet érhet, mint a lendület.
4: A bikamon ragaszkodhat ahhoz, ami jó, de ne ahhoz, ami már csak megszokás. Egy régi bosszúságot például nyugodtan ott lehet hagyni. Délután pedig jöjjön valami, ami fáltalt, egy jó étel, egy kis nyugalom, vagy valaki, akivel nem kell sietni.
5: Ikrek, ma sok szó vesz körül, üzenetek, telefonok, beszélgetések, de lehet, hogy egyetlen mondat lesz az egész napból igazán fontos. Figyelj arra az emberre, akivel nem csak beszélni lehet, hanem hallgatni is.
4: Ránk van egy fél mondat, amin túl sokat gondolkodsz. Miért mondta? Vajon mire gondolt? Biztos jelentett valamit.
5: Vagy egyszerűen csak mondott egy mondatot.
4: Pontosan, ma ne keresd minden szó mögött másik történetet.
5: Oroszlán, ma nem kell bizonyítanod. Aki szeret, annak nem kell. Aki ismer, az már tudja. Aki pedig eldöntötte, hogy nem akar látni, annak reflektorfényt is kapcsolhatunk, akkor sem fog. Csak tedd a dolgod.
4: Szűz, kapaszkodj, ma valami nem lesz tökéletes.
5: És mégis fel kell holnap is a nap.
4: Sőt, lehet, hogy éppen

0: Valami egy út, egy terv, egy változtatás. Nem kell ma mindent megvalósítani, de az első kis lépést tedd meg.
1: Repülőjegyet azért még ne vegyünk hirtelen.
0: Ezt majd a nyilas eldönti.
1: Rendben, Nóbia. Bak van egy szó, amit majd gyakorolhatnál, segítenél. Nem kell mindent egyedül megoldani, ha valaki nyújtja a kezét, nem mond automatikusan, köszönöm, megoldom. Néha az is erő, ha elfogadjuk a segítséget.
0: Vízöntől jön egy furcsa ötlet, mások lehet, hogy értik. Te viszont ne dobd ki rögtön, írd le, tedd félre, gondold tovább. A különös ötletek között néha ott bújik meg a legjobb ötlet.
1: Halak, ma vigyázz arra, mit veszel át másoktól. Nem kell mindenki feszültségét hazavinni, nem kell minden problémát magadra venni.
0: Segíthetsz másnak úgy is, hogy közben marad belőled saját magadnak. Ma legyen legalább egy kis idő, ami csak a tiéd.
1: És ennyi fért a mai csillagos utazásba. Talán feltűnt, hogy ma egyik jegynek sem mondtuk, nyerd meg a lottót.
0: Pedig szerintem arra sokan vártak, viszont kaptunk valami használhatóbbat. A kos egy kis türelmet, a szűz egy kis szabadságot a tökéletességtől, a bak segítséget, a halak pedig saját időt.
1: És talán mindannyiunknak jut ugyanaz az üzenet, ami ma csak feleslegesen nehéz, abból tegyünk le egy keveset.
0: Ami pedig jó, annak csináljunk egy kicsivel több helyet.
1: Ez volt a horoszkóp Pandás módra.
0: A csillagok maradnak odafent, mi pedig jövünk tovább itt lent.
1: Folytatódik a Tisza hangja a Panda Rádió hullámhosszán, és már is érkezik a kabaré.
2: A horoszkópot a Palicsi nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
3: 103.5
4: Feels good.
5: Makes me feel good.
4: It's my station.
2: Panda Rádió.
6: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
7: Anyárba, menj ma, odéd, hülye! Nem látom a való világot, hülye, ma!
8: I'm a motherfucker nigga, yeah! I'm a motherfucker nigga, yeah!
9: Vedd már le a hangot!
8: Ne ugass se, anyád még négy lábon jár!
9: Love me, say that you love me!
7: Jó napot kívánok, az elműtől jöttem. A villanyóra az ön nevén van?
8: Nem, a falon.
7: Jó, de ön használja.
8: Mely boy? No.
7: Neve?
8: Kis Armandóné Varga Jennifer.
7: J-vel?
8: Mit a Varga?
9: Te Erzsi, elment már a villanyszámlás?
10: Még nem, de már nagyon liheg.
11: Kiskázi, csókolom, a vízszerelő vagyok, elnézést kérek a késését, csak csöltörés volt, azt nem tudtam telefonálni, mert akkora víz volt, hogy lemerültem. Tessék mondani most akkor, Kiskázi, csókolom, mikorra kellett volna gyűnöm? Kedre, jó. Hát ma van kedd. Ja, múlt hét kedre. Ja. Hát az a egy-két nap ideóra most. Na most az a helyzet, Kiskázi, csókolom, hogy akkor ma csak megnézném, jó? És akkor a jövő héten valamikor, vagy utána való héten inkább a vége felé, hogy tessék telefonál, vagy nem tetszik tudni, mit Kiskázi, majd én hívom, jó? Mert csörtörés lesz Bután. Tetszik tudni, Kiskázi, csókolom, azt akkor... Alice, engedd el a bácsi szerszámát.
9: Apa, hol vannak a Bahamák?
8: Mit tudom én, anyád rámult egész nap.
12: Hahahaha.

0: Mogdi, én nem szeretek teröltette tégedet, kívül más csak te tégedet. No.
1: Hagyjál békibe!
0: Hagyjál békibe!
1: Ma hallott vagy még én? Hagyjál békibe!
0: Kipofozom a lakást, veled kezdem!
2: Tadi, hogy máj hallatszik a zene.
0: Nem tudom fizetni a áramot, no. Férjem iskolába jár, lányom meg már nyugdíjas, kész, no. Nézze meg, ő a legkisebb gyerekem, a horvát Facebook. Kálmánka, gyere le a Facebookról.
3: Magyar Rádió Budapest híreket mondunk, külföldi híreink. Folytatódnak a zavargások Líbiában, a kormányerők civileket toboroznak.
0: Na, Tiproliban lövi a embereket a bubarak, no. Ez is mind a gyúcsány a tévészékházban, nem tudják merre van az arra. Jaj, Istenem.
3: Belföldi híreink következnek, ismét tanokat hallgattak meg a Székesfehérvári Fejér megyei bíróság, a tervezett...
0: Na, a kormány Viktor, eladták a Sukoró drága pénzé, hogy el tudjanak utazni valami ingatlan Panamába, jaj. Nem tudják, merre van az arra, Elvis Presleyről nevezik el a Liszt Ferencet, azt ezen is kaszálnak. Átnevezik a országot, eltüntetik a lóvét, nekünk meg itt a sok adósság, úszunk a szecesszióba, jó. Gázár János új autót vett. Azt valamilyen állópadon, vagy iPad, vagy micsodán, ezen írja alkotmányt. Én meg fizetek, aztán itt lakok a tizediken, fölkavarodott a társadalom, maja van fölül, vagy hogy minden. Japánból meg ide jön a izé. Jó, de na szó, én dollarok ezek már, no.
4: Ding-ding, csakalom, itt lakik a Szöges Zoli.
5: Nem.
4: Akkor miért tetszett kinyitni?
1: Cici, Mircsike, hol vagy? Jó van, már elalszom. Hoztam neked csirkeaprólékot, igen. Na, tudod, hogy utazunk vidékre?
4: Mávval,
1: igen. Igen, Mircike, jó van, okos vagy. És ki volt a legnépszerűbb költő a középkori Franciaországban?
4: Villon, igen.
1: Na, egész szépen, hogy dögölném meg. Nem szeretem valahogy a macskákat. 30 éve van, nem tudom.
6: A következő műsorunkat süket és nagyot halló nézőink számára a Teletex 36 oldalán feliratozzuk.
0: Mit mondott?
7: Nem tudom, mert ez a mutogatós nagyon hadar.
0: Menjél a Budapest TV-re!
1: De az már nincsen.
0: Megint kórházba akarsz kerülni?
8: Szidónia, Titanilla, gyertek ide, no. Luluka, hol vagy? Luluka, hol a Lulu? Van a Lulu?

0: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.
1: Szeptember második napja, szerda van, elkezdődött az ősz első hónapja, az iskolában pedig már javában zajlik az új tanév. Ez itt a Panda Radar, ami igazán számít. Magyar Kanizsán szeptemberben is folytatódnak a kulturális és közösségi programok. A hónap rendezvénysorozata mától szeptember másodikától egészen szeptember végéig kínál különböző eseményeket. Horgoson már a hétvégére is érdemes készülni. Szeptember 5-én szombaton 17 órától az Órás Villa kertjében Bartók Béla előtt tisztelegnek. A program apropója, hogy 120 éven gyűjtött népdalokat az Órás Villában, születésének pedig idén van a 145. évfordulója. Hamarosan megkezdődik az őszi káposzta repce vetési időszaka. Vajdaságban azonban sok helyen még mindig túlságosan száraz a föld a megfelelő magágy kialakításához. A termelők ezért most elsősorban csapadékban bíznak az elmúlt hónapok száraz időjárása után, ugyanis a talaj nedvességtartalma több térségben sem megfelelő az őszi vetéshez. Jelentősen javult a helyzet a délibáti homokpusztán. A legfrissebb jelentés szerint 7. napja nincs nagyobb tűzvészek a területen. Az elmúlt időszakban Szerbia több pontján erdő és szabadtéri tüzekkel küzdöttek a tűzoltók. A tanévkezdés után ismét megnőtt a reggeli forgalom az iskolák és az óvodák környékén. A járművezetőket arra kérik, hogy különösen a gyalogátkelő helyek közelében közlekedjenek fokozott figyelemmel. Szabadkán továbbra is közlekedési korlátozásra kell számítani a hídlábánál épülő körforgalom miatt. A munkálatok második szakasza tervek szerint november 7-éig tart, a híd városközpont felőli felüljárója pedig le van zárva. Aki Magyarország felé indul, annak indulás előtt érdemes ellenőriznie a határhelyzetet is. A Horgos-Röszke átkelő aktuális forgalma az Automoto Szövetség élő kameráin is követhető. Magyarországon is megkezdődött a 2026-os 27-es tanév, így ezen a héten ismét jelentősen megnő a reggeli és délutáni közúti forgalom az oktatási intézmények környezetében. A nyári szabadságok végével egyébként is fokozatosan visszatér az őszi közlekedési rend, ezért a határ túloldalán is érdemes hosszabb menetidővel számolni a reggeli csúcsokban. Különleges tudományos hír érkezett az Egyesült Államokból. Egy Dél-Dakotában csaknem másfél kilométerrel a föld alatt működő kísérletben olyan részecske kölcsönhatást észleltek, amely akár a régóta keresett sötét anyag jele is lehet. A kutatók azonban óvatosságra intenek. Egyetlen esemény még nem elegendő a felfedezés bizonyításához, ezért további vizsgálatokra van szükség. A sötét anyag azért különleges, mert nem bocsát ki és nem ver vissza fény. Jelenlétére elsősorban gravitációs hatása alapján következtetünk. A tudósok szerint a világegyetem anyagának körülbelül 85%-át teheti ki. Nagyszerű vajdasági atlétikai siker. A kishegyesi származású Világos Adrianna aranyérmet szerzett gerelyhajításban a tarantói mediterrán játékokon. Adrianna 65 méter 93 cm-es eredménnyel győzött, és új játékcsúcsot is felállított. Ez újabb komoly nemzetközi siker a vajdasági sportolónak. És mivel még csak a tanév második napjánál járunk, anya, ma sem szeretnék iskolába menni, de kisfiam muszáj. Mondj legalább két jó okot. Az egyik, hogy 42 éves vagy, a másik pedig, hogy te vagy az igazgató. Ez volt a Panda Radar, ami igazán számít.

0: Nézzük, miről ír mai számában a Magyar Szó, a Vajdasági Magyarság napilapja. Szabadkának több története van, ezzel a címmel számol be a lap a városnapi ünnepségről. Szabadka szeptemberre 1-én ünnepelte a városnapját annak emlékére, hogy 1779-ben ezen a napon kapta meg a szabad királyi városi rangot. A díszülésen átadták a városi elismeréseket is, és szó esett az elmúlt időszak fejlesztéseiről, valamint a következő időszak terveiről. Az anyanyelvi oktatás jelentősége Zentagun Arason több mint 100 diák kezdte meg tegnap az új tanévet. Az intézménybe ellátogatott Tótot Róbert tartományi oktatási titkár és Szatmári Adrián Topolyan község polgármestere is. A beszámoló szerint a jövőben is kiemelt figyelmet fordítanak az iskolánk fejlesztésére, hogy a diákokat korszerűbb és biztonságosabb környezet fogadja. A mezőgazdaság helyzete is címlapra került. Megújítani a mezőgazdaságot. A fiskális tanács a szakemberei szerint reformokra és stabilabb, kiszámíthatóbb feltételekre lenne szükség az ágazatban. A termelékenység növelése és a hosszú távú fejlődés egyaránt fontos feladat. A lap ír továbbá a digitális árjegyzékről is. Az új szabályozás értelmében a nagykereskedelmi láncoknak rendszeresen közzé kell tenniük áraikat, hogy a vásárlók könnyebben összehasonlítsák azokat. Ez volt a rövid lapszemlénk a Magyar Szó szeptember 2-ai szerdai számának címlapjáról. A részleteket keressék a Magyar Szó mai kiadásában. Mi pedig folytatjuk tovább a reggelt itt a Tisza hangjában, a Panda Rádióban.
1: A térség legjobb zenéi.

0: amikor beindulunk.
1: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
2: Panda Rádió.
1: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig, kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
3: Zenobian, szeptember 2-a van, kimondhatjuk?
4: Mit, Andrea?
3: Itt az ősz.
4: Naptár szerint igen, a szekrényem szerint még július van.
3: Akkor ideje megnézni, mit hoz a 2026-os őszi divat, és rögtön mondom, nem kell. Az idei ősz egyik nagy szava rétegezés. Ingre pulóver, arra blézer vagy kabát.
4: Vagyis felveszek mindent, ami a széken van, és divatos vagyok.
3: Azért legyen benne némi koncepció.
4: Már kezdtem örülni.
3: És visszatérnek a határozott tapszabású darabok és blézerek, nadrágkosztümök, ingek, csak lazábban, kevésbé mereven.
4: Ez nekem tetszik. Elegáns, de nem olyan, mintha állásinterjúra mennénk.
3: Pontosan a nőies és a férfias szabásvonalakat bátran keverhetjük.
4: Na és a farmer, mert azt én nem engedem.
3: Nem is kell, 2026 őszén a farmer nagyon erős, és nincs egyetlen kötelező fazon. Magas derekú, széles szárú, egyenesebb cigaretta fazon.
4: Állj, akkor végre nem kell minden áron belegyömöszölni magunkat valamibe, csak azért, mert divatos.
3: Pont ez a lényeg, azt válasszuk, ami jól áll.
4: Na ezt írjuk ki nagy betűkkel. Nem attól lesz jó egy nadrág, hogy trendy, hanem attól, hogy jó.

0: Jól érezzük magunkat benne.
1: És jól is áll.
0: Az sem hátrány.
1: És mi lesz a színekkel, a bordó továbbra is velünk marad.
0: Szerencsére, tökéletes őszi szín.
1: De 2026 őszén nem csak barna, fekete és bézs jönnek szembe velünk, királykék.
0: Na!
1: Élénk piros.
0: Még jobb.
1: Lila türkiz, és még a barackszín is beköltözik az őszi ruhatárba.
0: Vagyis idén ősszel nem kell úgy kinéznünk, mint maga a november.
1: Pontosan, elég lehet egy élénk táska, kendő vagy pulóver is.
0: Kabát.
1: Na, ott lesz játék, bőr és velúr hatású darabok, lazább blézerek, ballonkabátok és sportosabb széldzsekik is előkerülnek.
0: Várj, széldzsekire gondoltál?
1: Bizony, a retro, akár színes széldzseki is divatos.
0: Akkor lehet, hogy valaki most otthon rájön, hogy 30 éve őrzi a jövő divatját.
1: Ezért mondom mindig, mielőtt kidobunk valamit,
0: várjunk 30 évet.
1: Azért ezt ne tanácsoljuk.
0: Cipő.
1: Barna csizma. Konyak és gesztenye barna árnyalatok, térdig érő lobagló csizmák, lazább szárú velúr csizmák és elegáns cipők is jönnek.
0: Tehát kényelmes is lehet?
1: Nagyon úgy tűnik, hogy 2026 őszén a divat végre nem akar mindenáron összeveszni a lábunkkal.
0: Ezt a béke megállapodást támogatom.
1: És talán ez az idei ősz legjobb üzenete nem egyetlen fazon diktál, inkább azt mondja, kombináld újra azt, amit már van.
0: Régi farmert egy új blézerrel.
1: Egyszerű fekete ruha egy bordó csizmával.
0: Fehér ing egy feltűnő ékszerrel.
1: Vagy egy teljesen visszafogott szent egyetlen erős színnel.
0: Magyarul nem kell minden trendet magunkra venni.
1: Sőt, a legjobb a 2026-os őszi trend továbbra is az,
0: ami jól áll nekünk.
1: És amiben jól érezzük magunkat.
0: Na, akkor hazamegyek átnézni a szekrényt.
1: Vásárolni?
0: Nem. Megnézem, hány 2026-os trendet vettem meg 2016-ban.
1: Ez volt a Divat Percek.
0: Mi pedig maradunk önökkel.
1: És folytatódik a szerdai Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: A Divat Percek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: Rádió.
1: Következnek a biztosítási percek, amelyekben ma is a DDR biztosító támogatásával beszélünk arról, hogyan védhetjük meg azt, amiért egész évben dolgozunk. És Zenobia, ma szó szerint kimegyünk a földekre.
2: Akkor gumicsizmát hoztál?
1: Nem.
2: Akkor rádiósan megyünk, sokkal tisztább.
1: A témánk viszont nagyon is komoly. Miért érdemes biztosítani a mezőgazdasági termelést?
2: Mert a gazda rengeteg mindent meg tud tervezni, hogy mikor vet, hogy mivel kezel, mikor dolgozik a földön. De azt, hogy 2 hét múlva jön-e egy komoly jégverés?
1: Azt nem, és néha néhány perc elég ahhoz, hogy hónapok munkája kerüljön veszélybe.
2: Szerintem itt van egy érdekes különbség. Egy autónál teljesen természetesnek vesszük, hogy biztosítást kötünk rá, pedig egy komoly gazdaságban a termés értéke ennél jóval nagyobb is lehet.
1: Ráadásul mire eljutunk a betakarításig, addigra már rengeteg pénz és munka van benne. Vetőmag,
2: üzemanyag,
1: műtrágya,
2: növényvédelem,
1: gépek.
2: És az az apróság, amit munkaórának hívunk.
1: Ami a gazdáiknál néha napkeltétől napnyugtáig tart.
2: Meg egy kicsit tovább.
1: És itt nagyon fontos, hogy ne csak azt kérdezzük, mennyibe kerül, hanem előbb azt pontosan, mire vagyok biztosítva.

0: attól, hogy a papír tetején az áll, hogy mezőgazdasági biztosítás, még nem biztos, hogy minden időjárási kár automatikusan benne van.
1: Pontosan, lehet alap és kiegészítő fedezet. Például jég, tűz és villámcsapás mellett szóba kerülhet vihar, vagy árvíz elleni védelem is.
0: Tehát nem a polc aljára tesszük a szerződést azzal, hogy jó, van biztosítás,
1: hanem megnézzük, mit biztosítottunk, milyen területet, milyen növénykultúrát, milyen összegre és milyen kockázatokra.
0: Magyarul a biztosításnál az apró betű is nagyon fontos.
1: Néha különösen az.
0: És szerintem azt is érdemes végig gondolni, hogy hol gazdálkodik
1: a táblának,
0: egy szőlőültetvénynek,
1: vagy egy zöldségtermesztő gazdaságnak, ezért a biztosítást is érdemes a saját termeléshez igazítani.
0: Nem a szomszédéhoz.
1: Ez fontos, mert az, hogy Józsinak ilyen biztosítása van, akkor nekem is jó lesz.
0: Nem feltétlenül működik.
1: Józsinak lehet búzája.
0: Nekem meg barackom.
1: Józsi lehet 20 kilométerrel arrébb.
0: És ott már az időjárási kockázat is más lehet.
1: Akkor pedig nem várunk napokig, ha megtörténik a baj, a kárt a szerződésben meghatározott módon és határidőben be kell jelenteni.
0: És ilyenkor jól jönnek a fényképek, adatok, dokumentumok is.
1: A DD-ordnál például a termelők számára digitális kártbejelentési lehetőség is rendelkezésre állhat, így akár a földről vagy a gyümölcsösből elindítható a folyamat.
0: És azért egészen más világ, mint amikor még papírokkal kellett mindenhova rohangálni.
1: A mezőgazdaság is egyre modernebb, a traktorokban ott a GPS.
0: A zsebben az okos telefon.
1: Csak az időjárást nem sikerült még irányítás alá vonni.
0: Ha az meg lesz, külön műsort csinálunk belőle.
1: És talán ez a mai rovat legfontosabb gondolata, a mezőgazdasági biztosítás nem termést védi meg a vihartól, a vihart nem tudja megállítani. Ez volt a biztosítási percek a DD-Or biztosító támogatásával.
2: Kilenc óra van.
3: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
4: És már véget is ér egy újabb reggel. Tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: A legjobbat a legjobb helyről. Kapriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kapriolo bicikli. Az ön és családja részére. Kapriolo. Több mint bicikli. www.kapriolo.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Banackó Arangyalovó.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szávetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 50 3065.
1: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm, 540 dinár négyzetméterre, Ausztoterm Styrodur 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg, 570 dinár darabja. Henkel polisztirol ragasztó 850 ml, 899 dinár darabja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Ez volt a reklám.
4: Te vagy nekem az élet, a fény. Fogom kezed, hogy már sose félj.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
3: Az őszi repcenvetési időszaka hamarosan kezdődik a vajdasági földeken, azonban sok helyen még mindig túl száraz a talaj a megfelelő magágy kialakításához. A termelők ezért csapadékban bíznak a vetés megkezdése előtt. A nyári szárazság következményei továbbra is érezhetők a mezőgazdaságban, így az őszi munkák időzítésében az időjárásnak most különösen nagy szerepe lesz. Szerbiában továbbra is jóval kevesebb mezőgazdasági területet biztosítanak, mint a környező országokban. A biztosítók adatai szerint a gazdák csak nem 90%-a alapbiztosítást választ terményeire, amely jégverés, tűz és villámcsapás okozta károkra nyújt fedezetet. Kiegészítő biztosítással vihar, árvíz és fagykár ellen is lehet védekezni. Az aszály okozta veszteségekre azonban egyelőre nincs konkrét biztosítási megoldás. A biztosítás díja a termény fajtájától és a várható hozamtól is függ, a költségek egy részét pedig az állam támogatja. Ennek ellenére Szerbiában a mezőgazdasági területeknek csak kis része biztosított. Összehasonlításképpen Magyarországon a területek körülbelül fele, Horvátországban 60, Szlovéniában pedig mintegy 80%-ára kötnek biztosítást. A kérdést azért is aktuális, mert az idei nyári csapadékhiány több térségben komoly károkat okozott, különösen a kukorica és a napraforgó állományban. Az Európai Bizottság nem módosítja a schengeni szabályokat a kamionsofőrök miatt. Közölték, hogy nem tervezik a schengeni tartózkodásra vonatkozó szabályok módosítását, annak ellenére, hogy tisztában vannak a nyugat-balkáni hivatásos gépjárművezetők problémáival. Brüsszel szerint a megoldást elsősorban az uniós tagállamokkal kötött kétoldalú megállapodások jelenthetik, ezek alapján a sofőrök hosszú távú vízumot vagy tartózkodási engedélyt kaphatnának. Bizonyos esetekben pedig határmenti munkavállalóként kezelhetnék őket. Ezek a kérdések azonban nagyrészt a tagállamok hatáskörébe tartoznak. Az Európai Bizottság jelezte, hogy folytatja az egyeztetéseket a nyugat-balkáni partnerekkel és a fuvarozói ágazat képviselőivel, de egyelőre a jelenlegi schengeni szabályok maradnak érvényben. A 2026-2027-es tanév szeptember 1-én megkezdődött Szerbiában. A tanévkezdéshez kapcsolódóan Vajdaság több településén tanszercsomagokat és iskolatáskákat is kaptak a magyar elsősök. Bánátban például 26 magyar elsős részesült ilyen támogatásban.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: A Nagykikindai Rendőrfőkapitányság fokozott óvatosságra és a sebességhatárok betartására kéri a közlekedőket. Az elmúlt héten Szerbia útjain 667 közlekedési baleset történt, amelyekben 14 ember életét vesztette, 367-en pedig megsérültek. A Nagykikindai Rendőrkapitányság területén 8 balesetet jegyeztek fel, ezekben 4-en sérültek meg. A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a nem megfelelően megválasztott sebesség a halálos közlekedési balesetek között több mint felében jelentős tényező. Különösen a lakott területeken, valamint azokon az útszakaszokon lassítsunk, ahol gyalogosokra, gyerekekre, kerékpárosokra és motorosra is számíthatunk. tartsuk be a közlekedési szabályokat, válasszuk meg az út és látási viszonyoknak megfelelő sebességet, és vigyázzunk egymásra az utakon.
0: Időjárás.
3: A mai napon is meleg időjárás várható, a reggeli hőmérséklet 17, a legmagasabb nappali pedig 31 Celsius fok körül alakul. Mérsékelt erejű északkeleti szél fúj. A Tisza vízállás a Magyar-Kanizsánál 127, Zentánál 200 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de egyeseknél keringési panaszok és vérnyomás problémák továbbra is jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében előfordulhat fejfájás, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is. Többfelé friss lesz a hajnal, emiatt átmenetileg felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok is. Napközben ismét nyári meleg idő várható, így bágyadtabbak, tompábbak lehetünk, csökkenhet a szellemi és fizikai munkavégző képesség. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között a napos tájakon és időszakokban erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
5: Megjelent a hét nap legújabb száma. Az újságot ezúttal Miskolci Krisztina "Megmenteni a világot ráérek holnap is" című jegyzete nyitja. A belpolitikai írások közül kiemeljük azt, amelyben azt a kérdést feszegetjük, hogy a nyugdíja szavazó szívéhez valóban a pénztárcáján átvezet az út, és itt ajánljuk figyelmükbe a "Föld, melyből a következő nemzedéknek is élnie kell" címmel megjelent interjút is. A "Segíteni, ahol csak lehet" címmel folyó sorozatunkban újabb két pályázót ismerhetnek meg, akiket segített a Pásztor István Alapítvány. Beszámolunk arról is, hogy Bajsán köszöntötték a magyar elsősöket, valamint arról, hogy még a tanévkezdés előtt Bezdánban és Csantavéren átadták a magyar nyelven tanuló diákoknak szánt térítésmentes tankönyveket. A heti interjú vendége ezúttal főtisztelendő Horváth Ákos, a Doroszlói kegyhely vezetője. Bemutatunk egy családot, akik Vajdaságba hazaköltözve itthon építik jövőjüket, és Libuskás Kert néven indítottak el Facebook oldalt. Beszámolunk arról, hogy Magyar-Kanizsán vadásznapot, Királyhalmon pedig szamárversenyt tartottak. A Szabadkai Naplóban arról írunk, hogy hatalmas érdeklődés övezte a félmaratont, a Bánáti Újságban pedig többek között a muzsiai cserkészekről írunk. Mindemellett írunk a Szentkulti búcsúról, a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesület által szervezett riportáborról, világutazó kollégánk ezúttal Edinburghról ír, a horgász rovatban pedig a pergetéssel kapcsolatban adunk hasznos tanácsokat. És természetesen most sem maradhat el a fricska rovat, a keresztrejtvények, a fejtörők és az ingyenes apró hirdetések. Ne feledjék, folyamatban van nyári nyereményjátékunk is, és lapunkban megtalálják a 24 oldalas szórakoztató mellékletet is. Még tart előfizetői akciónk. A hét nap 12 hónapra mindössze 2600 dinárért rendelhető meg. Keressék a hét nap legjobb.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 55 75 75.

Szeptember második napja, szerdavon elkezdődött az ősz első hónapja, az iskolában pedig már javában zajlik az új tanév. Ez itt a Panda Radar, ami igazán számít. Magyar Kanizsán szeptemberben is folytatódnak a kulturális és közösségi programok. A hónap rendezvénysorozata mától szeptember másodikától egészen szeptember végéig kínál különböző eseményeket. Horgoson már a hétvégére is érdemes készülni. Szeptember 5-én szombaton 17 órától az Órás Villa kertjében Bartók Béla előtt tisztelegnek. A program apropója, hogy 120 éven gyűjtött népdalokat az Órás Villában, születésének pedig idén van a 145. évfordulója. Hamarosan megkezdődik az őszi káposzta repce vetési időszaka. Vajdaságban azonban sok helyen még mindig túlságosan száraz a föld a megfelelő magágy kialakításához. A termelők ezért most elsősorban csapadékban bíznak az elmúlt hónapok száraz időjárása után, ugyanis a talaj nedvességtartalma több térségben sem megfelelő az őszi vetéshez. Jelentősen javult a helyzet a délibáti homokpusztán. A legfrissebb jelentés szerint 7. napja nincs nagyobb tűzvészek a területen. Az elmúlt időszakban Szerbia több pontján erdő és szabadtéri tüzekkel küzdöttek a tűzoltók. A tanévkezdés után ismét megnőtt a reggeli forgalom az iskolák és az óvodák környékén. A járművezetőket arra kérik, hogy különösen a gyalogátkelő helyek közelében közlekedjenek fokozott figyelemmel. Szabadkán továbbra is közlekedési korlátozásra kell számítani a hídlábánál épülő körforgalom miatt. A munkálatok második szakasza tervek szerint november 7-éig tart, a híd városközpont felőli felüljárója pedig le van zárva. Aki Magyarország felé indul, annak indulás előtt érdemes ellenőriznie a határhelyzetet is. A Horgos-Röszke átkelő aktuális forgalma az Automata Szövetség élő kameráin is követhető. Magyarországon is megkezdődött a 2026-os 27-es tanév, így ezen a héten ismét jelentősen megnő a reggeli és délutáni közúti forgalom az oktatási intézmények környezetében. A nyári szabadságok végével egyébként is fokozatosan visszatér az őszi közlekedési rend, ezért a határ túloldalán is érdemes hosszabb menetidővel számolni a reggeli csúcsokban. Különleges tudományos hír érkezett az Egyesült Államokból. Egy Dél-Dakotában csaknem másfél kilométerrel a föld alatt működő kísérletben olyan részecske kölcsönhatást észleltek, amely akár a régóta keresett sötét anyag jele is lehet. A kutatók azonban óvatosságra intenek. Egyetlen esemény még nem elegendő a felfedezés bizonyításához, ezért további vizsgálatokra van szükség. A sötét anyag azért különleges, mert nem bocsát ki és nem ver vissza fényt. Jelenlétére elsősorban gravitációs hatása alapján következtetünk. A tudósok szerint a világegyetem anyagának körülbelül 85%-át teheti ki. Nagyszerű vajdasági atlétikai siker. A kishegyesi származású Világos Adrianna aranyérmet szerzett gerelyhajításban a tarantói mediterrán játékokon. Adrianna 65 méter 93 cm-es eredménnyel győzött, és új játékcsúcsot is felállított. Ez újabb komoly nemzetközi siker.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Szeptemberben ingyenes vérképvizsgálat a Vitulus állatorvosi állomáson. Egy egyszerű vérvizsgálat sokat elárulhat kedvence egészségi állapotáról, és segíthet időben felismerni az esetleges problémákat. Használja ki a szeptemberi lehetőséget. Vitulus állatorvosi állomás, mert kedvence egészsége az első.
2: Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár darabja. Baumit kész külső malter 40 kg 735 dinár darabja. Baumit kész belső malter 40 kg 679 dinár darabja. Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Ez volt a reklám.

0: 11 óra van.
1: Kedves hallgatóink, önök a Palánk hírperceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Elindult a House of Giving 2026-27-es Giving iskola programja, amely általános és középiskolai osztályokat vár országszerte. A 6-tól 18 éves korosztály számára készült, egész tanéven átívelő program célja, hogy a diákok saját élményeken keresztül tapasztalják meg a segítségnyújtás, a figyelmesség és a kedvesség erejét. A kezdeményezés a tavalyi Giving Week tapasztalataira épül, amelyhez számos pedagógus és diák csatlakozott. A résztvevő tanárok óravázlatokat, játékos feladatokat és egyéb segédanyagokat kapnak, amelyek segítségével könnyen bekapcsolhatják a programot az iskolai életbe. Az első közös esemény a Giving Week lesz, amelyet november 30 és december 4 között rendeznek meg. A második fél évben, májusban, a szívügy akció során a diákok egy számukra fontos ügyért tehetnek közösen. A program végén a résztvevő országok jó szívűségnaplóval számolhatnak be a megvalósított jó cselekedetekről, és elismerést is kaphatnak. A szervezők szerint már egyetlen őszinte, közösen megvalósított jó tett is számít. A 26-27-es programra november 25-ig regisztrálhatják osztályukat a pedagógusok a House of Giving weblapján. Orientációs napot rendeznek az első éves hallgatóknak az esztéje Juhász Gyula pedagógus képző karán. Az esemény szeptember 3-án, csütörtökön 14 órakor kezdődik a Boldogasszony Sugárút 6 szám alatti Békés Imre teremben. A program célja, hogy az új hallgatók már a tanév kezdete előtt megismerjék a legfontosabb kari tudnivalókat, valamint az őket segítő szervezeti egységeket. Az első éveseket dékáni köszöntővel várja dr. Habil Tarkó Klára, majd a tanulmányi osztályvezetője dr. Császár Faragó Zita adtájé a tanulmányokat érintő kérdésekről. A hallgatói önkormányzat részéről Rabcsánszki Anna ismerteti a hallgatói élethez kapcsolódó fontosabb információkat. Az eseményen bemutatkozik az interaktív természetismereti tudástár is, amelynek munkájáról Kosztai Norbert tart ismertetőt. A szervezők szerint az orientációs nap lehetőséget ad arra is, hogy az első évesek kérdéseket tegyenek fel, és könnyebben eligazodjanak az egyetemi mindennapokban. A program végén nyereményjáték sorsolás is várja a résztvevőket. Az STLJ GPK 26-27-es tanévének szorgalmi időszaka szeptember 7-én kezdődik, így az orientációs nap közvetlenül a tanévkezdés előtt segíti az új hallgatók felkészülését. Két szegedi gokart versenyzőnek is szurkolhatunk szeptemberben Kecskeméten. Szeptember 18-án és 19-én rendezik meg az MNLS Országos Gokart Kupa 5. fordulóját a Kecskemét stadionban. A versenyen a Gokart Park Szeged Vitál Ifjúsági Sportegyesület két versenyzője is rajthoz áll. Pécsi Benedek az Easy 125-ös, Hanusarban pedig az Easy 100-as kategóriában méreti meg magát. Az Országos Kupa sorozat kecskeméti fordulójára több kategóriában érkeznek versenyzők, így a közönség látványos, nagy tempójú gokart futamokat követhet a pálya mellől. A rendezvény nem csak a versenyzők és a csapataik számára lehet izgalmas, hanem azoknak is, akik szeretnének közelebbről megismerkedni a gokart sporttal. A pálya széléről élőben lehet figyelemmel kísérni a rajtokat, az előzéseket és a pozíciókért zajló küzdelmeket. A szervező a KMS Europe Kft., a verseny pedig hivatalosan is szerepel a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség 2026-os versenynaptárában. A szegedi érdeklődők számára külön érdekesség lehet, hogy Pécsi Benedek és Hannus Armand személyében két helyi versenyzőnek is szurkolhatnak a hétvégén, aki tehát szeptember 18-án vagy 19-én látványos motorsport programot keres, annak érdemes Kecskemétre látogatnia és élőbe követnie az Országos Gokart Kupát. Megjelent a civil szervezetek 2026. évi normatív támogatására vonatkozó pályázati kiírás. A NEON KP1 2026 kódjelű pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása, és a lehetőséggel a Csongrád-Csanádvár megyében működő szervezetek is élhetnek. A támogatás összege a szervezet számviteli beszámolójában adományként kimutatott összeg 10%-a lehet. A legalább 100 000 forint adomány esetén 10 000 forint támogatás igényelhető, a maximális elnyerhető összeg pedig 750 000 forint. A támogatás vissza nem térítendő intenzitása 100%-os, így saját forrás biztosítására nincs szükség. A pályázatokat szeptember 1-én 10 órától, október 1-én 14 óráig lehet benyújtani, kizárólag elektronikusan a NIR rendszeren keresztül. A pályázati díj 2000 forint, amelyet azonban nem kell ismételten befizetni, ha azt a szervezet korábban már teljesítette. A támogatás a kedvezményezett civil szervezet működési költségeinek fedezésére használható fel. A pályázati lehetőségről és a feltételekről a Csongrád-Csanád vármegyei civil közösségi szolgáltató központ munkatársai is tájékoztatást adnak. Kedves hallgatóink, Önök a Palánkhír perceket hallották. Szeged és térségének legfontosabb történéseivel itt a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhírkötőjelszeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Mindent kőből, az AMT Uniágentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniágent. Benecko Arengyelovó.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: Ez volt a reklám.

0: Here we go.
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I'm Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet állatorvosi ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 per A, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Henkel, nemes vakolat 25 kg, 3900 dinár darabja, jub, latex, félmat, kiváló, moshatóságú, belső falfesték, 5 liter, 3725 dinár darabja, OSB lapok 9 mm, 1630 dinár darabja, rigips, gipszkarton 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Az őszi repcenvetési időszaka hamarosan kezdődik a vajdasági földeken, azonban sok helyen még mindig túl száraz a talaj a megfelelő magágy kialakításához. A termelők ezért csapadékban bíznak a vetés megkezdése előtt. A nyári szárazság következményei továbbra is érezhetők a mezőgazdaságban, így az őszi munkák időzítésében az időjárásnak most különösen nagy szerepe lesz. Szerbiában továbbra is jóval kevesebb mezőgazdasági területet biztosítanak, mint a környező országokban. A biztosítók adatai szerint a gazdák csak nem 90%-a alapbiztosítást választ terményeire, amely jégverés, tűz és villámcsapás okozta károkra nyújt fedezetet. Kiegészítő biztosítással vihar, árvíz és fagykár ellen is lehet védekezni. Az aszály okozta veszteségekre azonban egyelőre nincs konkrét biztosítási megoldás. A biztosítás díja a termény fajtájától és a várható hozamtól is függ, a költségek egy részét pedig az állam támogatja. Ennek ellenére Szerbiában a mezőgazdasági területeknek csak kis része biztosított. Összehasonlításképpen Magyarországon a területek körülbelül fele, Horvátországban 60, Szlovéniában pedig mintegy 80%-ára kötnek biztosítást. A kérdést azért is aktuális, mert az idei nyári csapadékhiány több térségben komoly károkat okozott, különösen a kukorica és a napraforgó állományban. Az Európai Bizottság nem módosítja a schengeni szabályokat a kamionsofőrök miatt. Közölték, hogy nem tervezik a schengeni tartózkodásra vonatkozó szabályok módosítását, annak ellenére, hogy tisztában vannak a nyugat-balkáni hivatásos gépjárművezetők problémáival. Brüsszel szerint a megoldást elsősorban az uniós tagállamokkal kötött kétoldalú megállapodások jelenthetik, ezek alapján a sofőrök hosszú távú vízumot vagy tartózkodási engedélyt kaphatnának. Bizonyos esetekben pedig határmenti munkavállalóként kezelhetnék őket. Ezek a kérdések azonban nagyrészt a tagállamok hatáskörébe tartoznak. Az Európai Bizottság jelezte, hogy folytatja az egyeztetéseket a nyugat-balkáni partnerekkel és a fuvarozói ágazat képviselőivel, de egyelőre a jelenlegi schengeni szabályok maradnak érvényben. A 2026-2027-es tanév szeptember 1-én megkezdődött Szerbiában. A tanévkezdéshez kapcsolódóan Vajdaság több településén tanszercsomagokat és iskolatáskákat is kaptak a magyar elsősök. Bánátban például 26 magyar elsős részesült ilyen támogatásban.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A Nagykikindai Rendőrfőkapitányság fokozott óvatosságra és a sebességhatárok betartására kéri a közlekedőket. Az elmúlt héten Szerbia útjain 667 közlekedési baleset történt, amelyekben 14 ember életét vesztette, 367-en pedig megsérültek. A Nagykikindai Rendőrkapitányság területén 8 balesetet jegyeztek fel, ezekben 4-en sérültek meg. A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a nem megfelelően megválasztott sebesség a halálos közlekedési balesetek között több mint felében jelentős tényező. Különösen a lakott területeken, valamint azokon az útszakaszokon lassítsunk, ahol gyalogosokra, gyerekekre, kerékpárosokra és motorosra is számíthatunk. Tartsuk be a közlekedési szabályokat, választjuk meg az út és látási viszonyoknak megfelelő sebességet, és vigyázzunk egymásra az utakon.
0: Időjárás.
2: A mai napon is meleg időjárás várható, a reggeli hőmérséklet 17, a legmagasabb nappali pedig 31 Celsius fok körül alakul. Mérsékelt erejű északkeleti szél fúj. A Tisza vízállás a Magyar-Kanizsánál 127, Zentánál 200 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de egyeseknél keringési panaszok és vérnyomás problémák továbbra is jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében előfordulhat fejfájás, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is. Többfelé friss lesz a hajnal, emiatt átmenetileg felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok is. Napközben ismét nyári meleg idő várható, így bágyadtabbak, tompábbak lehetünk, csökkenhet a szellemi és fizikai munkavégző képesség. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között a napos tájakon és időszakokban erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
4: Megjelent a hét nap legújabb száma. Az újságot ezúttal Miskolci Krisztina "Megmenteni a világot, ráérek holnap is" című jegyzete nyitja. A belpolitikai írások közül kiemeljük azt, amelyben azt a kérdést feszegetjük, hogy a nyugdíjas szavazó szívéhez valóban a pénztárcáján átvezet az út? És itt ajánljuk figyelmükbe a "Föld, melyből a következő nemzedéknek is élnie kell" címmel megjelent interjút is. A "Segíteni, ahol csak lehet" címmel folyó sorozatunkban újabb két pályázót ismerhetnek meg, akiket segített a Pásztor István Alapítvány. Beszámolunk arról is, hogy Bajsán köszöntötték a magyar elsősöket, valamint arról, hogy még a tanévkezdés előtt Bezdánban és Csantavéren átadták a magyar nyelven tanuló diákoknak szánt térítésmentes tankönyveket. A heti interjú vendége ezúttal fűtisztelendő Horváth Ákos, a Doroszlói Kegyhely vezetője. Bemutatunk egy családot, akik Vajdaságba hazaköltözve itthon építik jövőjüket, és Libuskás Kert néven indítottak el Facebook oldalt. Beszámolunk arról, hogy Magyar-Kanizsán vadásznapot, Királyhalmon pedig szamárversenyt tartottak. A Szabadkai Naplóban arról írunk, hogy hatalmas érdeklődés övezte a félmaratont, a Bánáti Újságban pedig többek között a muzsiai cserkészekről írunk. Mindemellett írunk a Szentkulti búcsúról, a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesület által szervezett riporttáborról, világutazó kollégánk ezúttal Edinburghról ír, a horgászrovatban pedig a pergetéssel kapcsolatban adunk hasznos tanácsokat. És természetesen most sem maradhat el a fricskarovat, a keresztrejtvények, a fejtörők és az ingyenes apró hirdetések. Ne feledjék, folyamatban van nyári nyereményjátékunk is, és lapunkban megtalálják a 24 oldalas szórakoztató mellékletet is. Még tart előfizetői akciónk. A 7 nap 12 hónapra mindössze 2600 dinárért rendelhető meg. Keressék a 7 nap legújabb számát!
5: Da sam mjesec bila ja, mjesečina da si ti, da li bi se sastali? Da sam čežnja bila ja,

0: se, dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen i u proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMP Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMP Uniagent. Benecko Arangyalovó.
3: Ez volt a reklám.
4: All that scratch is making you itch. Well, a little she is making me itch too, I guarantee it.
5: I love it though.
4: Here's just a lot of superstar. He has something that he wants to

Van olyan reggel, amikor már az első fél órában azt érezzük, na ezt a napot inkább kezdjük újra. Elalszunk, kiborul a kávé, dugóba kerülünk, vagy egyszerűen csak bal lábbal keltünk. De sokszor egy egészen apró dolog is elég ahhoz, hogy megforduljon a hangulat. A mai kérdésünk: mi az apró dolog, amivel ön egy rosszul induló napot még vissza tud fordítani? Nézzük, mit írtak önök. Egy jó kávé és 10 perc csend, utána újra tárgyalhatjuk a napot, Mónika írta Zentáról. Dávid Szabadkáról a következő üzenetet küldte: beülök az autóba és felhangosítom a kedvenc zenémet. Mire odaérek a munkahelyemre, általában már kevésbé haragszom a világra. Erzsébet a következő üzenetet küldte: nekem egy telefon a lányommal, ha hallom a hangját, valahogy minden kisebb problémának tűnik. Ákos írt nekünk: kimegyek 10 percre a levegőre, nem oldódik meg tőle minden, csak én leszek nyugodtabb. Niki a következőt írta: én eszem valamit, sokszor kiderül, hogy nem rossz kedvem volt, csak éhes voltam. Zsolt Martonosról a következő üzenetet küldte: nekem a kutyám teljesen mindegy, milyen morcosan kelek, ő úgy örül nekem, mintha fél éve nem találkoztunk volna. A következő üzenet név nélkül érkezett, egy váratlan kedves üzenet, főleg attól, akitől jól esik kapni. Néha egyetlen mondat tényleg elég. Judit is írt nekünk Magyar Kanizsáról: ha nagyon rosszul indul a reggel, azt mondom magamnak, jó ez, eddig nem sikerült, kezdjük innen újra. Nem kell az egész napot kidobni egy rossz óra miatt. Tamás írt nekünk Oromról: nevetés, ha valaki meg tud nevettetni, onnantól általában meg vagyok mentve. Réka a következő üzenetet küldte: én felhívom anyukámat, 5 perc múlva már tudom, mit főzött, kiment el a bolt előtt, és mi történt 3 utcával arrébb. Addigra el is felejtem, mi mérgelődtem. Gábor a következő üzenetet küldte: nekem az segít, ha csinálok valami aprót, amit rögtön be is tudok fejezni. Rendbe teszem az asztalt, vagy elintézek egy telefont, attól úgy érzem, mégis én irányítom a napot. És egy hallgatónk név nélkül a következő üzenetet küldte: egy ölelés, nincs benne semmi bonyolult, de nálam működik. Tehát kávé, zene, egy séta, a kutya öröme, egy telefonhívás, egy jó ízű nevetés, vagy egyszerűen egy ölelés. Apróságok mégis képesek meghúzni azt a bizonyos képzeletbeli újraindító gombot. És talán ez a mai kérdés a legjobb üzenete: attól, hogy rosszul kezdődött a nap, még egyáltalán nem biztos, hogy rossz nap lesz belőle. Köszönjük, hogy ma reggel is megírták nekünk a válaszaikat, mi pedig folytatjuk zenével itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Szeptemberben ingyenes vérképvizsgálat a Vitulus állatorvosi állomáson. Egy egyszerű vérvizsgálat sokat elárulhat kedvence egészségi állapotáról, és segíthet időben felismerni az esetleges problémákat. Használja ki a szeptemberi lehetőséget. Vitulus állatorvosi állomás, mert kedvence egészsége az első.
3: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm, 540 dinár négyzetméterre, Austotherm Styrodur 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg, 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml, 899 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
4: Ez volt a reklám.

Szeptember második napja, szerda van, elkezdődött az ősz első hónapja, az iskolában pedig már javában zajlik az új tanév. Ez itt a Pandaradar, ami igazán számít. Magyar Kanizsán szeptemberben is folytatódnak a kulturális és közösségi programok. A hónap rendezvénysorozata mától szeptember másodikától egészen szeptember végéig kínál különböző eseményeket. Horgoson már a hétvégére is érdemes készülni. Szeptember 5-én szombaton 17 órától az Órás Villa kertjében Bartók Béla előtt tisztelegnek. A program apropója, hogy 120 éven gyűjtött népdalokat az Órás Villában, születésének pedig idén van a 145. évfordulója. Hamarosan megkezdődik az őszi káposzta repce vetési időszaka. Vajdaságban azonban sok helyen még mindig túlságosan száraz a föld a megfelelő magágy kialakításához. A termelők ezért most elsősorban csapadékban bíznak az elmúlt hónapok száraz időjárása után, ugyanis a talaj nedvességtartalma több térségben sem megfelelő az őszi vetéshez. Jelentősen javult a helyzet a délibáti homokpusztán. A legfrissebb jelentés szerint 7. napja nincs nagyobb tűzvészek a területen. Az elmúlt időszakban Szerbia több pontján erdő és szabadtéri tüzekkel küzdöttek a tűzoltók. A tanévkezdés után ismét megnőtt a reggeli forgalom az iskolák és az óvodák környékén. A járművezetőket arra kérik, hogy különösen a gyalogátkelő helyek közelében közlekedjenek fokozott figyelemmel. Szabadkán továbbra is közlekedési korlátozásra kell számítani a hídlábánál épülő körforgalom miatt. A munkálatok második szakasza tervek szerint november 7-éig tart, a híd városközpont felőli felüljárója pedig le van zárva. Aki Magyarország felé indul, annak indulás előtt érdemes ellenőriznie a határhelyzetet is. A Horgos-Röszke átkelő aktuális forgalma az Automoto Szövetség élő kameráin is követhető. Magyarországon is megkezdődött a 2026-os 27-es tanév, így ezen a héten ismét jelentősen megnő a reggeli és délutáni közúti forgalom az oktatási intézmények környezetében. A nyári szabadságok végével egyébként is fokozatosan visszatér az őszi közlekedési rend, ezért a határ túloldalán is érdemes hosszabb menetidővel számolni a reggeli csúcsokban. Különleges tudományos hír érkezett az Egyesült Államokból. Egy Dél-Dakotában csaknem másfél kilométerrel a föld alatt működő kísérletben olyan részecske kölcsönhatást észleltek, amely akár a régóta keresett sötét anyag jelen is lehet. A kutatók azonban óvatosságra intenek. Egyetlen esemény még nem elegendő a felfedezés bizonyításához, ezért további vizsgálatokra van szükség. A sötét anyag azért különleges, mert nem bocsát ki és nem ver vissza fényt. Jelenlétére elsősorban gravitációs hatása alapján következtetünk. A tudósok szerint a világegyetem anyagának körülbelül 85%-át teheti ki. Nagyszerű vajdasági atlétikai siker. A kishegyesi származású Világos Adrianna aranyérmet szerzett gerelyhajításban a tarantói mediterrán játékokon. Adrianna 65 méter 93 cm-es eredménnyel győzött, és új játékcsúcsot is felállított. Ez újabb komoly nemzetközi siker a vajdasági sportolónak. És mivel még csak a tanév második napjánál járunk, anya, ma sem szeretnék iskolába menni, de kisfiam muszáj. Mondj legalább két jó okot. Az egyik, hogy 42 éves vagy, a másik pedig, hogy te vagy az igazgató. Ez volt a Pandoradar, ami igazán számít.

A gondolat is szép, csak érezni, hogy jó, hogy épp nem őrül a kerék. Nem csinálni semmit, csak ritkán van ilyen. Egy séta lenn a parkban, a híres helyeken. Mintha nem is én, csak egy hűvös idegen. Nézzem ez a város, hogyan ugyanaz nélkülem. Egy kávé vagy egy kortyital kinn egy teraszon, és csábít az az áruház a másik oldalon. Távolabbról hallom, zene szól valahol, a hétköznapi zaj fölött is árad szabadon.

0: 3 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
2: Az őszi repcenvetési időszaka hamarosan kezdődik, a vajdasági földeken azonban sok helyen még mindig túl száraz a talaj a megfelelő magágy kialakításához. A termelők ezért csapadékban bíznak a vetés megkezdése előtt. A nyári szárazság következményei továbbra is érezhetők a mezőgazdaságban, így az őszi munkák időzítésében az időjárásnak most különösen nagy szerepe lesz. Szerbiában továbbra is jóval kevesebb mezőgazdasági területet biztosítanak, mint a környező országokban. A biztosítók adatai szerint a gazdák csaknem 90%-a alapbiztosítást választ terményeire, amely jégverés, tűz és villámcsapás okozta károkra nyújt fedezetet. Kiegészítő biztosítással vihar, árvíz és fagykár ellen is lehet védekezni. Az aszály okozta veszteségekre azonban egyelőre nincs konkrét biztosítási megoldás. A biztosítás díja a termény fajtájától és a várható hozamtól is függ, a költségek egy részét pedig az állam támogatja. Ennek ellenére Szerbiában a mezőgazdasági területeknek csak kis része biztosított. Összehasonlításképpen Magyarországon a területek körülbelül fele, Horvátországban 60, Szlovéniában pedig mintegy 80%-ára kötnek biztosítást. A kérdést azért is aktuális, mert az idei nyári csapadékhiány több térségben komoly károkat okozott, különösen a kukorica és a napraforgó állományban. Az Európai Bizottság nem módosítja a schengeni szabályokat a kamionsofőrök miatt. Közölték, hogy nem tervezik a schengeni tartózkodásra vonatkozó szabályok módosítását, annak ellenére, hogy tisztában vannak a nyugat-balkáni hivatásos gépjárművezetők problémáival. Brüsszel szerint a megoldást elsősorban az uniós tagállamokkal kötött kétoldalú megállapodások jelenthetik, ezek alapján a sofőrök hosszú távú vízumot vagy tartózkodási engedélyt kaphatnának, bizonyos esetekben pedig határmenti munkavállalóként kezelhetnék őket. Ezek a kérdések azonban nagy részt a tagállamok hatáskörébe tartoznak. Az Európai Bizottság jelezte, hogy folytatja az egyeztetéseket a nyugat-balkáni partnerekkel és a fuvarozói ágazat képviselőivel, de egyelőre a jelenlegi schengeni szabályok maradnak érvényben. 2026-2027-es tanév szeptember 1-én megkezdődött Szerbiában. A tanévkezdéshez kapcsolódóan Vajdaság több településén tanszercsomagokat és iskolatáskákat is kaptak a magyar elsősök. Bánátban például 26 magyar elsős részesült ilyen támogatásban.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A Nagykikindai Rendőrfőkapitányság fokozott óvatosságra és a sebességhatárok betartására kéri a közlekedőket. Az elmúlt héten Szerbia útjain 667 közlekedési baleset történt, amelyekben 14 ember életét vesztette, 367-en pedig megsérültek. A Nagykikindai Rendőrkapitányság területén 8 balesetet jegyeztek fel, ezekben 4-en sérültek meg. A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a nem megfelelően megválasztott sebesség a halálos közlekedési balesetek között több mint felében jelentős tényező. Különösen a lakott területeken, valamint azokon az útszakaszokon lassítsunk, ahol gyalogosokra, gyerekekre, kerékpárosokra és motorosra is számíthatunk. Tartsuk be a közlekedési szabályokat, választjuk meg az út és látási viszonyoknak megfelelő sebességet, és vigyázzunk egymásra az utakon.
0: Időjárás.
2: A mai napon is meleg időjárás várható, a reggeli hőmérséklet 17, a legmagasabb nappali pedig 31 Celsius fok körül alakul. Mérsékelt erejű északkeleti szél fúj. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 127, Zentánál 200 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de egyeseknél keringési panaszok és vérnyomás problémák továbbra is jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében előfordulhat fejfájás, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is. Többfelé friss lesz a hajnal, emiatt átmenetileg felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok is. Napközben ismét nyári meleg idő várható, így bágyadtabbak, tompábbak lehetünk, csökkenhet a szellemi és fizikai munkavégző képesség. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között a napos tájakon és időszakokban erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Ez volt a reklám.

Van olyan reggel, amikor már az első fél órában azt érezzük, na ezt a napot inkább kezdjük újra. Elalszunk, kiborul a kávé, dugóba kerülünk, vagy egyszerűen csak vállábbal keltünk. De sokszor egy egészen apró dolog is elég ahhoz, hogy megforduljon a hangulat. A mai kérdésünk: mi az apró dolog, amivel ön egy rosszul induló napot még vissza tud fordítani? Nézzük, mit írtak önök. Egy jó kávé és 10 perc csend, utána újra tárgyalhatjuk a napot, Mónika írta Zentáról. Dávid Szabadkáról a következő üzenetet küldte: beülök az autóba és felhangosítom a kedvenc zenémet. Mire odaérek a munkahelyemre, általában már kevésbé haragszom a világra. Erzsébet a következő üzenetet küldte: nekem egy telefon a lányommal, ha hallom a hangját, valahogy minden kisebb problémának tűnik. Ákos írt nekünk: kimegyek 10 percre a levegőre, nem oldódik meg tőle minden, csak én leszek nyugodtabb. Niki a következőt írta: én eszem valamit, sokszor kiderül, hogy nem rossz kedvem volt, csak éhes voltam. Zsolt Martonosról a következő üzenetet küldte: nekem a kutyám teljesen mindegy, milyen morcosan kelek, ő úgy örül nekem, mintha fél éve nem találkoztunk volna. A következő üzenet név nélkül érkezett, egy váratlan kedves üzenet, főleg attól, akitől jól esik kapni. Néha egyetlen mondat tényleg elég. Judit is írt nekünk Magyar Kanizsáról: ha nagyon rosszul indul a reggel, azt mondom magamnak, jó ez, eddig nem sikerült, kezdjük innen újra. Nem kell az egész napot kidobni egy rossz óra miatt. Tamás írt nekünk Oromról: nevetés, ha valaki meg tud nevettetni, onnantól általában meg vagyok mentve. Réka következő üzenetet küldte: én felhívom anyukámat, 5 perc múlva már tudom, mit főzött, kiment el a bolt előtt, és mi történt 3 utcával arrébb. Addigra el is felejtem, mi mérgelődtem. Gábor a következő üzenetet küldte: nekem az segít, ha csinálok valami aprót, amit rögtön be is tudok fejezni. Rendbe teszem az asztalt, vagy elintézek egy telefont, attól úgy érzem, mégis én irányítom a napot. És egy hallgatónk név nélkül a következő üzenetet küldte: egy ölelés, nincs benne semmi bonyolult, de nálam működik. Tehát kávé, zene, egy séta, a kutya öröme, egy telefonhívás, egy jó ízű nevetés, vagy egyszerűen egy ölelés. Apróságok mégis képesek meghúzni azt a bizonyos képzeletbeli újraindító gombot. És talán ez a mai kérdés legjobb üzenete: attól, hogy rosszul kezdődött a nap, még egyáltalán nem biztos, hogy rossz nap lesz belőle. Köszönjük, hogy ma reggel is megírták nekünk a válaszaikat, mi pedig folytatjuk zenét, itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: 4 óra van. Szép délutánt kívánok szeptember 2. napján is, itt a Tisza hangja délutáni magazinja, egy rövid délutáni megállóval a Panda Rádióban. A reggelt ma egy egyszerű gondolattal indítottuk, egy rossz pillanat még nem jelent rossz napot, kibarul a kávé, rosszul indul a reggel, kapunk egy kellemetlen üzenetet, és már ki is mondjuk, na ez a nap is ilyen lesz. Pedig a történetnek még nincs befejezése. Lehet, hogy egy óra múlva valaki megnevettet, jön egy jó hír, megszólal a kedvenc dalunk. Ezért a nap kérdése ma így szólt. Mi az az apró dolog, amivel ön egy rosszul induló napot még vissza tud fordítani? Egy séta, egy kávé, egy jó zene, vagy egyszerűen 5 perc csend? Néha tényleg ennyi is elég. A konyhai kalandokban már az ősz illata költözött a stúdióba. Vörösboros szilváspitét készítettünk, omlós tészta, szilva, vörösbor és fahéj. A panda csavart pedig egy kis narancshéj és étcsokoládé adta. És szerintem ez a sütemény, amelynél már sütés közben megjelenik valaki a konyhajtóban. Mikor lesz kész? A válasz pedig majd, ha kihűlt. Hogy ezt kivárja meg, az már egy másik kérdés. A zenetörténeti morzsákban ma feljebb tekertük a hangerőt. 1989 Debrecen, innen indult a tankcsapda története, kazetták, klubok, fesztiválok, koncertek, majd olyan dalok, mint a Mennyország turiszt, az Adjon az ég, vagy az Örökké tart. Közben eltelt több mint 3,5 évtized, a kazettát felváltotta a streaming, a Walkman és az okostelefon, de ha megszólal az első néhány hang, még mindig tudjuk, ez tankcsapda. A történelemben is kalandoztunk. 1666. szeptember 2-án egy londoni pékségből indult el a nagy londoni tűzvész, és ebből az óriási történelmi tragédiából fennmaradt egy egészen emberi részlet is. A naplóíró Samuel Pepys az értékei között még a sajátját is elásta, hogy megmentse. 1945-ben ugyanezen a napon írták alá Japán hivatalos kapitulációját, amellyel lezárult a II. Világháború. 1969-ben pedig már formálódott az a számítógépes világ, amelyből később a mai internet is kinőtt. Egyetlen dátum és mennyi történet. A Panda Kuckóban ma egy apró, de annál érdekesebb lakót figyeltünk meg, a hörcsögöt. Miközben mi alszunk, ő gyakran akkor kezdi igazán a napját, fut, ás, pakol, élelmet gyűjt a pofazacskójába, majd fut még egy kicsit, és megtanultuk azt is, hogy a pici állat nem jelent pici felelősséget, megfelelő térre, mély alomra, jó futókerékre, búvóhelyre és nyugalomra is szüksége van. A Szépség és Egészségpercekben arról beszéltünk, miért lehet különösen nehéz a nyár a migrénnel élőknek. Hőség, erős fény, folyadékhiány, felborult alvás és étkezés egyeseknél mind összefügghetnek a rohamokkal, ezért érdemes megfigyelni a saját szervezetünket, mi történt előtte, mennyit ittunk, aludtunk-e rendesen, kihagytunk-e egy étkezést, mert nincs minden migrénes számára egyetlen univerzális kiváltó ok. A divatpercekben pedig már beléptünk 2026 őszébe. Jön a rétegezés, a lazább szabású blézer, a szélesebb farmer, a bőr és a velúr, és marad velünk a bordó is. De az ősz nem csak barna és fekete lesz, királykék, piros és lila is kerülhet a ruhatárunkba. A legjobb hír pedig, nem kell minden trendet megvásárolni. Néha elég új szemmel megnézni azt, ami már ott van a szekrényünkben. A biztosítási percekben pedig kimentünk a földekre, egy gazda sok mindent megtervezhet, a vetést, a munkát, a betakarítást, egy dolgot azonban nem, az időjárást. Egy komoly jégverés vagy vihar rövid idő alatt hónapok munkáját veszélyeztetheti, ezért mezőgazdasági biztosításnál ne csak azt kérdezzük, mennyibe kerül, nézzük meg azt is pontosan, milyen károkra terjed ki, milyen összegre biztosítunk, mik a kizárások, és hogyan kell bejelenteni a kárt, mert a biztosítás nem állítja meg a vihart, abban segíthet, hogy utána legyen miből folytatni. És ezzel el is érkeztünk a mai Tisza hangja végéhez. Ma megtanultuk, hogy egy rossz reggelből még lehet jó nap, hogy a hörcsög éjszaka többet sportolhat, mint egész nap, hogy a divat néha ott lapul a saját szekrényünkben, és hogy 1666-ban valaki egy égő London közepén úgy döntött, a sajtot bizony meg kell menteni. Én Andrea voltam, köszönöm, hogy ma délután is velem tartottak a Tisza hangjába, itt a Panda Rádió hullámhosszán. Vigyázzanak magukra, figyeljenek egymásra, és ha a mai nap nem úgy indul, ahogy szerették volna, ne írják még le, még nincs vége, szép délutánt kívánok! A Tisza hangjától elköszöntem, de önök még véletlenül se menjenek sehova. Most ugyanis félretesszük a recepteket, a divatot, a történelmet és minden komoly gondolatot. A következő percekben egyetlen dolgunk van, nevetni. Dőljenek hátra, tekerjék fel egy picit a rádiót, mert következik a kabaré itt a Panda Rádióban. Jó szórakozást és sok-sok nevetést kívánok!
1: Anyárba, menj ma, odét, hülye! Nem látom a való világot, hülye, ma!
2: I'm a motherfucker nigga, yeah! I'm a motherfucker nigga, yeah!
3: Vedd már le a hangot!
2: Ne ugass se, anyád még négy lábon jár!
4: Love me, say that you love me!
1: Jó napot kívánok, az elműtől jöttem. A villanyóra az ön nevén van?
5: Nem, a falon.
1: Jó, de ön használja.
5: Mely boy? No.
1: Neve?
5: Kis Armandóné Varga Jennifer.
1: J-vel?
5: Mit a Varga?
4: Te Erzsi, elment már a villanyszámlás?
6: Még nem, de már nagyon liheg.
7: Ding, ding.
8: Kiskázi, csókolom, a vízszerelő vagyok, elnézést kérek a késését, csak csöltedés volt, azt nem tudtam telefonálni, mert akkora víz volt, hogy lemerültem. Tessék mondani most akkor, Kiskázi, csókolom, mikorra kellett volna gyűnöm? Kedre, jó. Hát ma van kedd. Ja, múlt hét kedre. Ja. Hát az a egy-két nap ide-óra most. Na most az a helyzet, Kiskázi, csókolom, hogy akkor ma csak megnézném, jó? És akkor a jövő héten valamikor, vagy utána való héten inkább a vége felé, hogy tessék telefonál, vagy nem tetszik tudni, mit Kiskázi, majd én hívom, jó? Mert meg csörtörés lesz Bután. Tetszik tudni, Kiskázi, csókolom, azt akkor... Alice, engedd el a bácsi szerszámát.
4: Apa, hol vannak a Bahamák?
2: Mit tudom én, anyád rámult egész nap.
9: Ha,

0: Magdi, én nem szeretek, te rajtad tégedet, kívül mások te tégedet, no.
1: Hagyjál végkibe!
0: Hagyjál végkibe!
1: Ma hallott vagy még én? Hagyjál végkibe!
0: Kipofozom a lakást, mellett kezdem!
2: Radio, máj, hallatszik a zene.
0: Nem tudom fizetni a áramot, no. Férjem iskolába jár, lányom meg már nyugdíjas, kész, no. Nézze meg, ő a legkisebb gyerekem, a horvát Facebook. Kálmánka, gyere le a Facebookról.
3: Magyar Rádió Budapest híreket mondunk, külföldi híreink. Folytatódnak a zavargások Líbiában, a kormányerők civileket toboroznak.
0: Na, Tiproliban lövi a embereket a bubarak, no. Ez is mind a gyúcsány a tévészékházban, nem tudják merre van az arra. Jaj, Istenem.
3: Belföldi híreink következnek. Ismét tanokat hallgattak meg a Székesfehérvári Fejér megyei bíróság. A tervezett...
0: Na, a kormány Viktor! Eladták a sukoró drága pénzé, hogy el tudjanak utazni valami ingatlan Panamába. Jaj. Nem tudják, merre van az arra. Elvis Presleyről nevezik el a Liszt Ferencet, azt ezen is kaszálnak. Átnevezik a országot, eltüntetik a lóvét. Nekünk meg itt a sok adósság, úszunk a szecesszióba, jó. Gázár János új autót vett. Azt valamilyen állópadon, vagy iPad, vagy micsodán, ezen írja alkotmányt. Én meg fizetek, aztán itt lakok a tizediken, fölkavarodott a társadalom, maja van fölül, vagy hogy minden. Japánból meg ide jön a izé. Jó, de na szóval, dollarok ezek már, no.
4: Ding-ding, csakalom, itt lakik a Szöges Zoli.
5: Nem.
4: Akkor miért tetszett kinyitni?
1: Cici, Mircsike, hol vagy? Jó van, már elalszom. Hoztam neked csirkeaprólékot, igen. Na, tudod, hogy utazunk vidékre? Mával, igen, Mircike, jó van, okos vagy. És ki volt a legnépszerűbb költő a középkori Franciaországban?
4: Villon, igen.
1: Na, egész szépen, hogy dögölném meg. Nem szeretem valahogy a macskákat. 30 éve van, nem tudom.
6: A következő műsorunkat süket és nagyot halló nézőink számára a Teletex 36 oldalán feliratozzuk.
0: Mit mondott?
7: Nem tudom, mert ez a mutogatós nagyon hadar.
0: Menjél a Budapest TV-re!
1: De az már nincsen.
0: Megint kórházba akarsz kerülni?
8: Szidónia, Titanilla, gyertek ide! No. Luluka, hol vagy? Luluka, hol a Lulu? Van a Lulu? Van a

0: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Árpádova ulica 70A.
1: Szeptemberben ingyenes vérképvizsgálat a Vitulus állatorvosi állomáson. Egy egyszerű vérvizsgálat sokat elárulhat kedvence egészségi állapotáról, és segíthet időben felismerni az esetleges problémákat. Használja ki a szeptemberi lehetőséget. Vitulus állatorvosi állomás, mert kedvence egészsége az első.
2: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
3: Ez volt a reklám.
4: Rudolf Schenker és Klaus Meinlein a Scorpions együttesből.

hiszem az a szám, amit játszani fogunk, nincs nagyon messze az a számok stílusától. Mi nagyon szívesen írtuk volna ezt a számot, és ők írták. Szám címe Wind of Changes.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár darabja. Baumit kéz külső malter 40 kg 735 dinár darabja. Baumit kéz belső malter 40 kg 679 dinár darabja. Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a reklám.

0: 5 óra van.
1: Kedves hallgatóink, önök a Palánk hírperceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Elindult a House of Giving 2026-27-es Giving iskola programja, amely általános és középiskolai osztályokat vár országszerte. A 6-tól 18 éves korosztály számára készült, egész tanéven átívelő program célja, hogy a diákok saját élményeken keresztül tapasztalják meg a segítségnyújtás, a figyelmesség és a kedvesség erejét. A kezdeményezés a tavalyi Giving Week tapasztalataira épül, amelyhez számos pedagógus és diák csatlakozott. A résztvevő tanárok óravázlatokat, játékos feladatokat és egyéb segédanyagokat kapnak, amelyek segítségével könnyen bekapcsolhatják a programot az iskolai életbe. Az első közös esemény a Giving Week lesz, amelyet november 30 és december 4 között rendeznek meg. A második fél évben, májusban, a szívügy akció során a diákok egy számukra fontos ügyért tehetnek közösen. A program végén a résztvevő országok jó szívűségnaplóval számolhatnak be a megvalósított jó cselekedetekről, és elismerést is kaphatnak. A szervezők szerint már egyetlen őszinte, közösen megvalósított jó tett is számít. A 26-27-es programra november 25-ig regisztrálhatják osztályukat a pedagógusok a House of Giving weblapján. Orientációs napot rendeznek az első éves hallgatóknak az STE Juhász Gyula pedagógus képző karán. Az esemény szeptember 3-án, csütörtökön 14 órakor kezdődik a Boldogasszony Sugár út 6 szám alatti Békés Imre teremben. A program célja, hogy az új hallgatók már a tanév kezdete előtt megismerjék a legfontosabb kari tudnivalókat, valamint az őket segítő szervezeti egységeket. Az első éveseket dékáni köszöntővel várja dr. Habil Tarkó Klára, majd a tanulmányi osztályvezetője dr. Császár Faragó Zita adta tájékoztatást a tanulmányokat érintő kérdésekről. A hallgatói önkormányzat részéről Rabcsánszki Anna ismerteti a hallgatói élethez kapcsolódó fontosabb információkat. Az eseményen bemutatkozik az interaktív természetismereti tudástár is, amelynek munkájáról Kosznai Norbert tart ismertetőt. A szervezők szerint az orientációs nap lehetőséget ad arra is, hogy az első évesek kérdéseket tegyenek fel, és könnyebben eligazodjanak az egyetemi mindennapokban. A program végén nyereményjáték sorsolás is várja a résztvevőket. Az STE JGPK 26-27-es tanévének szorgalmi időszaka szeptember 7-én kezdődik, így az orientációs nap közvetlenül a tanévkezdés előtt segíti az új hallgatók felkészülését. Két szegedi gokart versenyzőnek is szurkolhatunk szeptemberben Kecskeméten. Szeptember 18-án és 19-én rendezik meg az MNLS Országos Gokart Kupa 5. fordulóját a Kecskemét stadionban. A versenyen a Gokart Park Szeged Vitáli Ifjúsági Sportegyesület két versenyzője is rajthoz áll. Pécsi Benedek az Easy 125-ös, Hanusarban pedig az Easy 100-as kategóriában méreti meg magát. Az Országos Kupa sorozat kecskeméti fordulójára több kategóriában érkeznek versenyzők, így a közönség látványos, nagy tempójú gokart futamokat követhet a pálya mellett. A rendezvény nem csak a versenyzők és a csapataik számára lehet izgalmas, hanem azoknak is, akik szeretnének közelebbről megismerkedni a gokart sporttal. A pálya széléről élőben lehet figyelemmel kísérni a rajtokat, az előzéseket és a pozíciókért zajló küzdelmeket. A szervező a KMS Europe Kft., a verseny pedig hivatalosan is szerepel a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség 2026-os versenynaptárában. A szegedi érdeklődők számára külön érdekesség lehet, hogy Pécsi Benedek és Hannus Armand személyében két helyi versenyzőnek is szurkolhatnak a hétvégén, aki tehát szeptember 18-án vagy 19-én látványos motorsportprogramot keres, annak érdemes Kecskemétre látogatnia és élőbe követnie az Országos Gokart Kupát. Megjelent a civil szervezetek 2026. évi normatív támogatására vonatkozó pályázati kiírás. A NEON KP1 2026 kódjelű pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása, és a lehetőséggel a Csongrád-Csanád vármegyében működő szervezetek is élhetnek. A támogatás összege a szervezet számviteli beszámolójában adományként kimutatott összeg 10%-a lehet. A legalább 100 000 forint adomány esetén 10 000 forint támogatás igényelhető, a maximális elnyerhető összeg pedig 750 000 forint. A támogatás vissza nem térítendő intenzitása 100%-os, így saját forrás biztosítására nincs szükség. A pályázatokat szeptember 1-én 10 órától, október 1-én 14 óráig lehet benyújtani, kizárólag elektronikusan a NIR rendszeren keresztül. A pályázati díj 2000 forint, amelyet azonban nem kell ismételten befizetni, ha azt a szervezet korábban már teljesítette. A támogatás a kedvezményezett civil szervezet működési költségeinek fedezésére használható fel. A pályázati lehetőségről és a feltételekről a Csongrád-Csanád vármegyei civil közösségi szolgáltató központ munkatársai is tájékoztatást adnak. Kedves hallgatóink, Önök a Palánkhírperceket hallották. Szeged és térségének legfontosabb történéseivel itt a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhírkötőjelszeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Agrotex.

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 55. 3065.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet állatorvosi ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Henkel nemes vakolat 25 kg 3900 dinár darabja, jub latex félmat kiváló moshatóságú belső falfesték 5 liter 3725 dinár darabja, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Az őszi repcenvetési időszaka hamarosan kezdődik, a vajdasági földeken azonban sok helyen még mindig túl száraz a talaj a megfelelő magágy kialakításához. A termelők ezért csapadékban bíznak a vetés megkezdése előtt. A nyári szárazság következményei továbbra is érezhetők a mezőgazdaságban, így az őszi munkák időzítésében az időjárásnak most különösen nagy szerepe lesz. Szerbiában továbbra is jóval kevesebb mezőgazdasági területet biztosítanak, mint a környező országokban. A biztosítók adatai szerint a gazdák csaknem 90%-a alapbiztosítást választ terményeire, amely jégverés, tűz és villámcsapás okozta károkra nyújt fedezetet. Kiegészítő biztosítással vihar, árvíz és fagykár ellen is lehet védekezni. Az aszály okozta veszteségekre azonban egyelőre nincs konkrét biztosítási megoldás. A biztosítás díja a termény fajtájától és a várható hozamtól is függ, a költségek egy részét pedig az állam támogatja. Ennek ellenére Szerbiában a mezőgazdasági területeknek csak kis része biztosított. Összehasonlításképpen Magyarországon a területek körülbelül fele, Horvátországban 60, Szlovéniában pedig mintegy 80%-ára kötnek biztosítást. A kérdést azért is aktuális, mert az idei nyári csapadékhiány több térségben komoly károkat okozott, különösen a kukorica és a napraforgó állományban. Az Európai Bizottság nem módosítja a schengeni szabályokat a kamionsofőrök miatt. Közölték, hogy nem tervezik a schengeni tartózkodásra vonatkozó szabályok módosítását, annak ellenére, hogy tisztában vannak a nyugat-balkáni hivatásos gépjárművezetők problémáival. Brüsszel szerint a megoldást elsősorban az uniós tagállamokkal kötött kétoldalú megállapodások jelenthetik, ezek alapján a sofőrök hosszú távú vízumot vagy tartózkodási engedélyt kaphatnának. Bizonyos esetekben pedig határmenti munkavállalóként kezelhetnék őket. Ezek a kérdések azonban nagyrészt a tagállamok hatáskörébe tartoznak. Az Európai Bizottság jelezte, hogy folytatja az egyeztetéseket a nyugat-balkáni partnerekkel és a fuvarozói ágazat képviselőivel, de egyelőre a jelenlegi schengeni szabályok maradnak érvényben. 2026-2027-es tanév szeptember 1-én megkezdődött Szerbiában. A tanévkezdéshez kapcsolódóan Vajdaság több településén tanszercsomagokat és iskolatáskákat is kaptak a magyar elsősök. Bánátban például 26 magyar elsős részesült ilyen támogatásban.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A Nagykikindai Rendőrfőkapitányság fokozott óvatosságra és a sebességhatárok betartására kéri a közlekedőket. Az elmúlt héten Szerbia útjain 667 közlekedési baleset történt, amelyekben 14 ember életét vesztette, 367-en pedig megsérültek. A Nagykikindai Rendőrkapitányság területén 8 balesetet jegyeztek fel, ezekben 4-en sérültek meg. A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a nem megfelelően megválasztott sebesség a halálos közlekedési balesetek között több mint felében jelentős tényező. Különösen a lakott területeken, valamint azokon az útszakaszokon lassítsunk, ahol gyalogosokra, gyerekekre, kerékpárosokra és motorosra is számíthatunk. Tartsuk be a közlekedési szabályokat, válasszuk meg az út és látási viszonyoknak megfelelő sebességet, és vigyázzunk egymásra az utakon.
0: Időjárás.
2: A mai napon is meleg időjárás várható, a reggeli hőmérséklet 17, a legmagasabb nappali pedig 31 Celsius fok körül alakul. Mérsékelt erejű északkeleti szél fúj. A Tisza vízállása Magyar-Kanizsánál 127, Zentánál 200 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de egyeseknél keringési panaszok és vérnyomás problémák továbbra is jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében előfordulhat fejfájás, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is. Többfelé friss lesz a hajnal, emiatt átmenetileg felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok is. Napközben ismét nyári meleg idő várható, így bágyadtabbak, tompábbak lehetünk, csökkenhet a szellemi és fizikai munkavégző képesség. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között a napos tájakon és időszakokban erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a reklám.

Szeptember második napja, szerda van, elkezdődött az ősz első hónapja, az iskolában pedig már javában zajlik az új tanév. Ez itt a Pandaradar, ami igazán számít. Magyar Kanizsán szeptemberben is folytatódnak a kulturális és közösségi programok. A hónap rendezvénysorozata mától szeptember másodikától egészen szeptember végéig kínál különböző eseményeket. Horgoson már a hétvégére is érdemes készülni. Szeptember 5-én szombaton 17 órától az Órás Villa kertjében Bartók Béla előtt tisztelegnek. A program apropója, hogy 120 éven gyűjtött népdalokat az Órás Villában, születésének pedig idén van a 145. évfordulója. Hamarosan megkezdődik az őszi káposzta repce vetési időszaka. Vajdaságban azonban sok helyen még mindig túlságosan száraz a föld a megfelelő magágy kialakításához. A termelők ezért most elsősorban csapadékban bíznak az elmúlt hónapok száraz időjárása után, ugyanis a talaj nedvességtartalma több térségben sem megfelelő az őszi vetéshez. Jelentősen javult a helyzet a délibáti homokpusztán. A legfrissebb jelentés szerint 7. napja nincs nagyobb tűzvészek a területen. Az elmúlt időszakban Szerbia több pontján erdő és szabadtéri tüzekkel küzdöttek a tűzoltók. A tanévkezdés után ismét megnőtt a reggeli forgalom az iskolák és az óvodák környékén. A járművezetőket arra kérik, hogy különösen a gyalogátkelő helyek közelében közlekedjenek fokozott figyelemmel. Szabadkán továbbra is közlekedési korlátozásra kell számítani a hídlábánál épülő körforgalom miatt. A munkálatok második szakasza tervek szerint november 7-éig tart, a híd városközpont felőli felüljárója pedig le van zárva. Aki Magyarország felé indul, annak indulás előtt érdemes ellenőriznie a határhelyzetet is. A Horgos-Röszke átkelő aktuális forgalma az Automotoszövetség élő kameráin is követhető. Magyarországon is megkezdődött a 2026-os 27-es tanév, így ezen a héten ismét jelentősen megnő a reggeli és délutáni közúti forgalom az oktatási intézmények környezetében. A nyári szabadságok végével egyébként is fokozatosan visszatér az őszi közlekedési rend, ezért a határ túloldalán is érdemes hosszabb menetidővel számolni a reggeli csúcsokban. Különleges tudományos hír érkezett az Egyesült Államokból. Egy Dél-Dakotában csaknem másfél kilométerrel a föld alatt működő kísérletben olyan részecske kölcsönhatást észleltek, amely akár a régóta keresett sötét anyag jele is lehet. A kutatók azonban óvatosságra intenek, egyetlen esemény még nem elegendő a felfedezés bizonyításához, ezért további vizsgálatokra van szükség. A sötét anyag azért különleges, mert nem bocsát ki és nem ver vissza fény. Jelenlétére elsősorban gravitációs hatása alapján következtetünk. A tudósok szerint a világegyetem anyagának körülbelül 85%-át teheti ki. Nagyszerű vajdasági atlétikai siker. A kishegyesi származású Világos Adrianna aranyérmet szerzett gerelyhajításban a tarantói mediterrán játékokon. Adrianna 65 méter 93 cm-es eredménnyel győzött, és új játékcsúcsot is felállított. Ez újabb komoly nemzetközi siker a vajdasági sportolónak. És mivel még csak a tanév második napjánál járunk, anya, ma sem szeretnék iskolába menni, de kisfiam muszáj. Mondj legalább két jó okot. Az egyik, hogy 42 éves vagy, a másik pedig, hogy te vagy az igazgató. Ez volt a Pandaradar, ami igazán számít.

leveszem az imádott napszemüvegem, és a szemedbe nézek. Tudod, ezzel az egésszel úgy vagyok, mint egy csodálatos nagy játékkal. Szerencsém van, mert oltárján szeretek játszani. Játszani mindenkinek kell. Mindegy, hogy szeret, vagy nem.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Ez volt a reklám.

Van olyan reggel, amikor már az első fél órában azt érezzük, na ezt a napot inkább kezdjük újra. Elalszunk, kiborul a kávé, dugóba kerülünk, vagy egyszerűen csak vállábbal keltünk. De sokszor egy egészen apró dolog is elég ahhoz, hogy megforduljon a hangulat. A mai kérdésünk: mi az apró dolog, amivel ön egy rosszul induló napot még vissza tud fordítani? Nézzük, mit írtak önök. Egy jó kávé és 10 perc csend, utána újra tárgyalhatjuk a napot, Mónika írta Zentáról. Dávid Szabadkáról a következő üzenetet küldte: beülök az autóba és felhangosítom a kedvenc zenémet. Mire odaérek a munkahelyemre, általában már kevésbé haragszom a világra. Erzsébet a következő üzenetet küldte: nekem egy telefon a lányommal, ha hallom a hangját, valahogy minden kisebb problémának tűnik. Ákos írt nekünk: kimegyek 10 percre a levegőre, nem oldódik meg tőle minden, csak én leszek nyugodtabb. Niki a következőt írta: én eszem valamit, sokszor kiderül, hogy nem rossz kedvem volt, csak éhes voltam. Zsolt Martonosról a következő üzenetet küldte: nekem a kutyám teljesen mindegy, milyen morcosan kelek, ő úgy örül nekem, mintha fél éve nem találkoztunk volna. A következő üzenet név nélkül érkezett, egy váratlan kedves üzenet, főleg attól, akitől jól esik kapni. Néha egyetlen mondat tényleg elég. Judit is írt nekünk Magyar Kanizsáról: ha nagyon rosszul indul a reggel, azt mondom magamnak, jó ez, eddig nem sikerült, kezdjük innen újra. Nem kell az egész napot kidobni egy rossz óra miatt. Tamás írt nekünk Oromról: nevetés, ha valaki meg tud nevettetni, onnantól általában meg vagyok mentve. Réka a következő üzenetet küldte: én felhívom anyukámat, 5 perc múlva már tudom, mit főzött, kiment el a bolt előtt, és mi történt 3 utcával arrébb. Addigra el is felejtem, mind mérgelődtem. Gábor a következő üzenetet küldte: nekem az segít, ha csinálok valami aprót, amit rögtön be is tudok fejezni. Rendbe teszem az asztalt, vagy elintézek egy telefont, attól úgy érzem, mégis én irányítom a napot. És egy hallgatónk név nélkül a következő üzenetet küldte: egy ölelés, nincs benne semmi bonyolult, de nálam működik. Tehát kávé, zene, egy séta, a kutya öröme, egy telefonhívás, egy jó ízű nevetés, vagy egyszerűen egy ölelés. Apróságok mégis képesek meghúzni azt a bizonyos képzeletbeli újraindító gombot. És talán ez a mai kérdés legjobb üzenete: attól, hogy rosszul kezdődött a nap, még egyáltalán nem biztos, hogy rossz nap lesz belőle. Köszönjük, hogy ma reggel is megírták nekünk a válaszaikat, mi pedig folytatjuk zenét, itt a Panda Rádió hullámhosszán.

Music Sauce. Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

0: közönség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Panda Rádió.

Mm-hmm.

A pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.

0: leszünk, reménykedünk. Berengezünk három srác a tájszólás szavakon, távolság gyermekei, ez itt a kis csapatunk. Bang, bang, bang! Most a színpad bereng, tengleng, három tájról, három szleng, reménykedünk. Berengez a három srác a tájszólás szavakon, távolság gyermekei, ez itt a kis csapatunk.
1: Térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.